6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: da sam tu.
1: 7 óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Ma kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja Tanyugnak elmondta, két számjegyű, vagyis legalább 10%-os minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyenlőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorović szerint két számjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. Sinisa, a máli pénzügyminiszter augusztus első napjaiban közölte, hogy Szerbiában jelenleg a minimálbér 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Ez első alkalommal fedezi teljes egészében a minimális fogyasztói kosár értékét, tette hozzá a politikus. Szerbiában júliusban 1,9%-ra csökkent az infláció, ez júniushoz képest 0,8%-os mérséklődést jelent. Bojan Stanić, a Szerbiai Gazdasági Kamara szakértője szerint a következő időszakban az infláció várhatóan a Szerbiai Nemzeti Bank célértékén belül marad. A lassulásban jelentős szerepet játszott a mezőgazdasági termékek, elsősorban a gyümölcs és a zöldség árának csökkenése, amelyek egy év alatt átlagosan 7-8%-kal lettek olcsóbbak. Kedvező jel az is, hogy a reálbérek mintegy 6%-kal emelkedtek, így a lakosság vásárló ereje javul. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az inflációs veszély még nem múlt el, különösen az energiaárak és a közel-keleti konfliktus miatt. Az olaj drágulása, az európai gazdaság problémái, valamint az import és a szállítási költségek növekedése újabb inflációs nyomást okozhat. A következő időszakban az infláció várhatóan ellenőrzés alatt marad, de a külső gazdasági és geopolitikai tényezők továbbra is kockázatot jelentenek. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását támogató állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavainak. Sara Pavkov, környezet

0: Védelmi miniszter szerint a növekedés részben annak is köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A minisztérium eddig csak nem 3 millió euró támogatást ítélt meg, mintegy 600 elektromos jármű beszerzésére. Ugyanakkor a benyújtott kérelmeknek egyenlőre csupán körülbelül egy harmadát tudták elbírálni. A tárca további források biztosításán dolgozik, mivel a jelenlegi költségvetés nem fedezi a megnövekedett igényeket. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe, a hibrid autókat vásárlók 2 éve már nem részesülnek a program támogatásából. Regisztrálták az idei első nyugatnílusi lázas megbetegedéseket Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A 2 beteg Belgrád területéről származik, 75 és 82 évesek. Az eseteket augusztus 5-én erősítették meg. Mindkét páciensnél a betegség idegrendszert érintő formája alakult ki, ezért a fővárosi fertőző és trópusi betegségek klinikáján kezelik őket. A nyugat-nílusi láz szezonális vírusos betegség, amely főként nyáron és kora ősszel fordul elő, fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A szabadban világos színű hosszú ujjú és hosszú szárú ruha használata, a szabadban tartózkodás kerülése alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Szereljenek fel szúnyoghálót az ablakokra, ajtókra és az ágy köré. Csökkentsék a szúnyogok számát a lakásban, és lehetőség szerint tartózkodjanak légkondicionált helyiségben. Kerüljék a szúnyogokban gazdag területeket, például az erdőket és a mocsarakat. Trópusi vagy szubtrópusi országokba utazás esetén fokozottan tartsák be ezeket az óvintézkedéseket.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon is napos, meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli maximális hőmérséklet 20 fok körül várható, a nappali csúcshőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 065.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.

0: legjobb zenéjét.
1: Okay, ready? No. This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, augusztus 10-e hétfő van, elkezdődött egy új hét, mi pedig ismét itt vagyunk önökkel a Fonda Rádió hullámhosszán. Ez a Tisza hangja, Andrea és Zenóbia pedig ma reggel is várja önöket egy kis zenével, történetekkel, jókedvel és természetesen beszélgetéssel. Szép jó reggelt, Zenóbia!
6: Jó reggelt kívánok, Andrea, és nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek! Bevallom, hétfő reggel nekem mindig kell néhány perc, mire a testem és a lelkem is elfogadja, hogy tényleg elkezdődött egy új hét.
5: Szerintem ezzel most nagyon sok hallgatónk együtt érez. Van az a hétfő reggeli pillanat, amikor megszólal az ébresztő, az ember ránéz, és még próbál tárgyalni vele.
6: Andrea, biztos, hogy ma van hétfő?
5: Nem, lehetne inkább még egyszer vasárnap?
6: De tudod, mit vettem észre? Sokszor már vasárnap este eldöntjük, milyen lesz a hétfő. Azt mondjuk, jaj, holnap megint kezdődik, és mire eljön a reggel, fejben már fáradtak vagyunk.
5: Ez nagyon igaz, pedig ugyanazt a hétfőt ugyanis úgy is elkezdhetnénk, hogy kíváncsi vagyok, mit hoz ez az új hét. Nem azért, mert minden biztosan tökéletes lesz, hanem mert még nem tudjuk, mi történik.
6: Lehet benne egy jó hír, egy váratlan találkozás, valami, amit végre sikerül megoldani, vagy csak egy olyan hétköznapi pillanat, amitől egyszerűen jobb kedvünk lesz.
5: Pontosan, és erről jutott eszembe valami, szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy a jó dolgokat mindig valami nagy eseményhez kössük, például nyaraláshoz, születésnaphoz, új munkához, utazáshoz, vagy pedig valami nagy sikerhez.
6: Közben pedig az életünk nagy része nem ezekből áll, hanem teljesen hétköznapi napokból.
5: Reggeli kávéból.
6: Egy jó beszélgetésből.
5: Abból, amikor meghalljuk a kedvenc dalunkat.
6: Vagy amikor valaki pont akkor ír ránk, amikor eszükbe jutott.
5: Na, azt nagyon szeretem.
6: Én is. És szerintem az ember akkor kezd igazán jól élni, amikor nem csak a nagy eseményeket várja, hanem ezeket

0: a kis dolgokat is észreveszi.
1: Akkor ebből szülessen meg a mai pozitív gondolatunk. Ne vágy mindig valami nagy dologra, hogy jól érezd magad, az élet legszebb részei sokszor egészen hétköznapi pillanatoknak álcázzák magukat.
0: Ez nekem most nagyon tetszik, mert lehet, hogy ma nem történik.
1: Valaki megnevetted, hazafelé meglátunk egy gyönyörű naplementét, kapunk egy jó hírt, vagy este egyszerűen azt mondjuk, ez egy egészen jó nap volt.
0: És milyen érdekes, hogy néha évekkel később pont ezekre az egyszerű pillanatokra emlékszünk vissza a legszívesebben, nem arra, hogy milyen feladatokat pipáltunk ki aznap, hanem arra, hogy kivel voltunk, min nevettünk, milyen zene szólt.
1: Vagy milyen érzés volt egyszerűen ott lenni. Ezért ma ne akarjunk már reggel 7-kor egy egészen tökéletes feltet összeállítani. Elég, ha ennek a mai napnak adunk egy esélyt, és akkor jöjjön a nap kérdése. Zenóbia, szerinted mi az, amit az emberek túl ritkán engednek meg maguknak?
0: Hú, talán az, hogy csináljanak valamit egyszerűen azért, mert jól esik, nem azért, mert hasznos, nem azért, mert muszáj, nem azért, mert mások várják tőlük, hanem csak saját magukért.
1: Pont erre gondoltam én is, mert milyen gyakran mondjuk, most nincs rá időm, majd ha végeztem, majd hétvégén, most fontosabb dolgom van, és egyszer csak azt vesztük észre, hogy mindenki másnak és minden feladatnak jutott belőlünk, csak saját magunknak nem.
0: Pedig ehhez sem kell feltétlenül nagy dolog. Nekem például néha csak az is feltölt, ha van egy kis időm úgy meginni valamit, hogy közben nem csinálok még három másik dolgot.
1: Ez manapság már majdnem luxus. Ülni 10 percig és csak ülni, nem telefon, nem üzenet.
0: És szerintem mindenkinek van valami ilyen apró saját öröme.
1: Akkor keressük ma ezeket, mai kérdésünk. Mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát, egy átlagos napon.
0: Ez jó, és most tényleg ne nagy ajándékokra gondoljunk, lehet egy fél óra csend esetleg.
1: Egy kávé a teraszon.
0: Egy séta.
1: Egy szelet sütemény, amit senkivel nem osztunk meg.
0: Andrea.
1: A kérdés úgy szólt, hogy saját magunkat ajándékozzuk meg.
0: Jó, ezt elfogadom. Nálam lehetne például egy kis idő, amikor senki nem kér tőlem semmit.
1: Na, szerintem erre most sokan felkapták a fejüket, de lehet egy kedvenc dal és virágot venni saját magunknak, elolvasni néhány oldalt egy könyvből, beülni valahová egy fagylaltra.
0: Vagy egyszerűen azt mondani, most fél óráig nem kell semmit csinálnom.
1: És nem érezni miatta bűntudatot, na ez a nehezebb része.
0: Én viszont most visszakérdezek, Andrea, neked mi lenne?
1: Nekem talán egy olyan nyugodt fél óra, amikor szól egy jó zene, vagy mellettem egy kávé, és abban a pillanatban tényleg nem kell sehová sietnem.
0: Látod, semmi óriási dolog mégis mennyit tud adni.
1: Pont ezért kérdezzük ma önöktől is, mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát egy átlagos napon. Írják meg nekünk, kíváncsiak vagyunk a legegyszerűbb válaszokra is, sőt,
0: főleg azokra, mert lehet, hogy valaki válaszából egy másik hallgatónk is ötletet kap.
1: És akkor már is adtunk egymásnak valamit ezen a hétfő reggelen. Mai útravalónk pedig legyen ennyit, hagyjuk magunknak.
0: És ha lehet, ne várjunk vele péntekig.
1: Így van, hétfőn is jár egy kis öröm, folytatódik az augusztus 10-ei Tisza hangja. Andrea és Zenóbiat pedig továbbra is itt lesz önökkel a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert ma reggel is sok-sok érdekes témával, történettel, zenével, és természetesen jó kedvel készülünk.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most lapozzuk fel a névnaptárt, mert augusztus 10-én a lőrinceket köszöntjük sok szeretettel. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden lőrinc nevű hallgatónknak.
4: Boldog névnapot kívánok én is. Andrea, nekem erről a névről rögtön eszembe jut valami.
3: Csak nem a dínje.
4: De bizony. Gyerekkoromban annyiszor hallottam, hogy a lőrinc belepisil a dínjébe, és sokáig azt sem tudtam, ki az a lőrinc, és mi baj a szegény dinnyével.
3: Szerintem ezzel nem vagy egyedül, de mielőtt lőrincet felelősségre vonjuk a dinnyék ügyében, előbb ismerjük meg magát a nevet. A lőrinc latin eredetű férfi név, a Laurentius névből származik. Eredeti jelentése nagyjából Laurentium városából való férfi.
4: És ebből lett nálunk a lőrinc.
3: Igen, és a régi nagymúltú névről beszélünk, a név egyik legismertebb viselője Szent Lőrinc. A 3. században élt keresztény vértanú volt, akinek emléknapja augusztus 10-e.
4: És akkor már értem is, hogy miért éppen ma köszöntjük a lőrinceket.
3: Na jó, térjünk vissza arra a dinnyére.
4: Mert szerintem most már mindenki erre vár.
3: A népi mondás szerint lőrinc belepisil a dínyébe. Ezzel arra utaltak, hogy egy bizonyos időszak után a görög dínye állaga romlani kezdett, kásásabbá, vizesebbé válhat, elveszítheti azt a friss, ropogós állagot, amit nyáron szeretünk.
4: Vagyis természetesen nem egy lőrinc nevű ember járja a dinnyeföldeket.
3: Ezt azért fontos tisztázni, ráadásul itt van egy érdekesség. A dinnyéhez kapcsolódó lőrinc napot a néphagyomány nem mindenütt az augusztus 10-i Szent Lőrinchez kötötte, a mondás egyes vidékeken egy későbbi lőrinc naphoz, szeptember elejéhez kapcsolódott.
4: Na várj!
3: A minőségét természetesen nem egy névnap dönti el, hanem többek között a fajta, az érettség, az időjárás és a tárolás.
4: Akkor lőrincet hivatalosan felmentettük.
3: Minden vádpont alól.
4: De ha már augusztus 10-e van, nekem az augusztusi égbolt is eszembe jut.
3: És nagyon jó helyen jársz, augusztusban érkezik a Perszeidánk meteorja, amely rendszerint augusztus 12-e körül éri el a maximumát, ehhez pedig egy gyönyörű régi elnevezés kapcsolódik. A hulló csillagokat egyes keresztény hagyományokban Szent Lőrinc könnyeinek is nevezték.
4: Ez nagyon szép. Vagyis amikor ezekben a napokban felnézünk az éjszakai égre és meglátunk egy hulló csillagot,
3: egy évszázadok óta tovább élő történetet is láthatunk benne, és persze kívánni is lehet.
4: Az kötelező.
3: Csak el nem mond, mit kívántál.
4: Akkor nem teljesül.
3: És játszunk egy kicsit a névvel természetesen. Ez nem tudomány, csak a mi hétfő reggeli panda névjegyünk.
4: Akkor szerintem egy lőrinc.
3: És magadság is.
4: Ezt most bóknak szánjuk?
3: Mondjuk inkább úgy, kitartó.
4: Sokkal elegánsabb. Én pedig azt mondom, hogy aki lőrincet közel engedi magához, annak valószínűleg nem kell mindenki.

0: minden nap hallani, ahogy fontos, de amikor igazán szükség van rá, ott lesz.
1: Ezt épp akkor a mai Pandás Lőrinc névjegy, erőssége kitartás, kincse hűség, titkos képessége makacságát szükség esetén következetességnek nevezi.
0: Na, ezt sokan tudjuk.
1: És most komolyan, ha van lőrinc a családban, a baráti társaságban, a munkahelyen vagy a szomszédban, ma ne feledkezzenek meg róla. Egy telefonhívás, egy üzenet, egy készfogás, egy ölelés. Nem kell nagy ajándék ahhoz, hogy valaki érezze, ma gondoltak rá.
0: És ha egy nagy szelet dinnyével köszöntik.
1: Annak ma különös története is van.
0: Én minden lőrincnek nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretetet és rengeteg olyan embert kívánok, akire mindig számíthat.
1: Én pedig azt kívánom, hogy legyen a mai napjuk legalább egy olyan pillanat benne, amely jó lesz majd felemlékezni a Tisza hangja és a Panda Rádió nevében. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden lőrincnek, és ha ma este tiszta lesz az ég,
0: nézzünk fel, hát ha éppen elsuhan egy hulló csillag.
1: És ne felejtsenek el kívánni, mi pedig folytatjuk a hétfő reggeli Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Music's awesome.
1: On the radio. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
0: Jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral. Zenobia, őszintén, reggel felkelsz, késésben vagy, és még semmit nem ettél, de már indulni kellene. Mi történik?
2: Kávé.
0: Étel?
2: Mondtam, hogy kávé.
0: Na, pontosan, ezért készültünk ma valamivel, amihez körülbelül 5 perc kell, nem kell sütni, nem kell főzni, még tányér sem kell feltétlenül hozzá, mai receptünk, ami nem más, mint egy reggeli energiai turmix panda csavarral.
2: 5 perc?
0: Ha megtalálod a turmix tetejét.
2: Akkor nálam legyen inkább 10 perc.
0: De mi kerül valójában a pohárba? 2 nagyobb adaghoz szükségünk lesz egy érett banánra, körülbelül 15 deka bogyós gyümölcsre, például málnára, eperre vagy áfonyára, 3 deciliter tejre vagy cukrozatlan növényi italra, egy kis pohár körülbelül 150 g natur görög joghurtra, 3 evőkanál zabbehelyre, teáskanál csiamagra, és ha szeretnénk, néhány jégkockára.
2: És ha nincs friss bogyós gyümölcsünk?
0: A fagyasztott is tökéletes, sőt nyáron még jobb is lehet, mert kellemesen hideggé és sűrűvé teszi a turmixot.
2: A banán pedig gondolom az édességet is adja.
0: Igen, ezért először kóstoljuk meg, és csak utána döntsük el, kell-e bele valami plusz édesítés. Egy jó érett banán sokszor önmagában elég.
2: Na és mit művel vele a panda?
0: 2 apróságot, 1 csipet fahéjat és egy kevés frissen reszelt citromhéjat teszünk bele.
2: Citromséget
0: adjon, a fahéj pedig nagyon szépen működik a banánnal és a bogyós gyümölcsökkel.
2: Ez már nem az a klasszikus banántej turmix.
0: Pont ez a panda csavar. Az elkészítés ennél egyszerűbb már alig, ha lehetne. A turmix végébe beletesszük a banánt, a bogyós gyümölcsöt, a joghurtot, a zabbenyhet és a csiamagot, felöntjük tejjel, vagy növényi tallal, jöhet a fahéj és a citromhéj, majd
2: a gomb megnyomva,
0: és nagyjából fél vagy 1 perc alatt krémesre turmixoljuk. Ha túl sűrű, adjunk hozzá még egy kevés folyadékot, ha hidegebben szeretjük, mehet bele néhány jégkocka.
2: És már kész?
0: Kész.
2: Ennél még én sem tudom, tudok elkésni.
0: Ne ígérj olyat, ami hétfő reggel nem tud betartani.
2: Viszont miért kell bele zabbehely?
0: Azért, mert nem egyszerű gyümölcsitalt szeretnénk, a zabbehely rostot és szénhidrátot ad hozzá, a görög joghurt pedig fehérjével teszi tartalmasabbá. A gyümölcsök pedig íz, természetes édességet, rostot és különféle vitaminokat, ásványi anyagokat adnak.
2: Vagyis ha reggel turmixot készítünk, érdemes nem csak gyümölcsöt összeturmixolni.
0: Pontosan, ha reggelinek szánjuk, legyen benne valami, ami tartalmasabbá is teszi, és mondok egy praktikus ötletet is. Ha van otthon olyan banán, ami már nagyon érett,
2: az a barna pöttyös, amit már senki nem akar megenni.
0: Pont az, karikázzuk fel. Tegyük dobozba, vagy zacskóba, fagyasztóba, reggel néhány darabot beledobunk a turmixba, és gyönyörűen krémesré teszi.
2: Vagyis nem dobjuk ki,
0: hanem másnap reggel még örülünk is neki.
2: Nyissunk a panda turmix bárt.
0: Jöhetnek a variációk.
2: Banán plusz málna.
0: Klasszikus.
2: Banán plusz áfonya.
0: Jöhet.
2: Őszi barack plusz joghurt.
0: Nagyon nyári.
2: Banán plusz csokoládéfagyi tejszínhab és 3 gombóc vanília.
0: Az is finom, csak időközben elhagyjuk a reggeli energia turmix kategóriát.
2: Pedig már majdnem tökéletes volt.
0: És van még egy ötletem azoknak, akik reggel tényleg

0: zuhannak. A zappelhet, csiamagot és fahéjat akár előző este kimérhetjük, a gyümölcsöt előkészíthetjük a hűtőbe, reggel már csak a turmixgépbe kerül, minden hozzáadjuk a joghurtot és a folyadékot, és indulhat a gép.
1: Vagyis az 5 perces reggeliből lesz 2 perces.
0: És azt a 2 percet talán még egy hétfő reggelből is ki tudjuk alkudni. A mai receptünk tehát banános, bogyós reggeli energia turmix zappehelyjel, görög joghurttal és egy kis panda csavarral, krémes, gyors, variálható, és akár magunkkal is vihetjük egy jól záródó pohárban.
1: Nekem egy kérdésem azért maradt.
0: Ah, jó.
1: Ki mossa el a turmix gépet?
0: Na látod, erre még a pandának sincs receptje. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, mi pedig folytatjuk a hétfő reggel. Itt a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
0: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol, belső falfesték 15 liter, 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os, 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062-465-364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
4: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: 103.5. Feels
2: good. Makes me feel good.
3: It's my station.
1: Panda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
4: Elérkeztünk a zenetörténeti morzsákhoz, ma pedig visszarepülünk a 70-es évek végére, abba az időbe, amikor még bakelit lemezek forogtak a lemezjátszókon, a zenekarokat nem egyetlen internetes videó tette ismerté, és egy igazán jó koncert híre szájról szájra terjedt.
5: És ma rock lesz.
4: Méghozzá igazi klasszikus magyar rock, mai főszereplőnk a Kárthágó.
5: Na, erről a zenekarról szerintem már az első néhány hangotán sokan tudják. Igen, ez Kárthágó.
4: És ez nem véletlen. A zenekart 1979-ben Szigeti Ferenc alapította, és nagyon gyorsan a magyar rockzene egyik meghatározó együttesévé vált. De van valami, ami a történetükben egészen különleges.
5: Arra gondolsz, hogy ugyanaz az öt ember játszik együtt?
4: Pontosan, Szigeti Ferenc gitáron, Gidó Falvi Attila billentyűs hangszereken és gitáron, Kis Zoltán Zero basszusgitáron, Kocsándi Miklós dobokon, Takács Tamás pedig énekesként alkotta azt az ötöst, amely a Kárthágó klasszikus felállása lett.
5: Azért gondoljunk csak bele, egy zenekarban néha nehezebb öt embernek évtizedeken át együtt maradni, mint egy családban.
4: Főleg, ha a turnébuszban is együtt kell utazni.
5: Na, ott derül ki az igazi barátság.
4: A Kárthágó már induláskor különleges hangzást keresett, zenéjükben a kemény rockalaphoz dallamos ének és gazdag akár öt szólamú vokál.

0: Listás volt. A zenekar ezt az amerikai West Rock világához közel álló hangzásként határozta meg.
1: Vagyis nem egyszerűen arról van szó, hogy gitár dob, aztán jó hangosan?
0: Egyáltalán nem, a vokáloknak nagyon fontos szerepük lett, és a közönség gyorsan megszerette ezt a hangzást. Alig telt el egy év, és a Kártágó már a 80-as évek egyik népszerű magyar rockzenekarává vált.
1: És mikor jött az első nagylemez?
0: 1981-ben, és most kapaszkodjunk meg, a zenekar hivatalos története szerint az első Kártágó album néhány hónap alatt körülbelül 178 ezer példányban fogyott el.
1: 178 ezer?
0: Bizony, abban az évben a Budai Ifjúsági Park május 1-jei nyitókoncertjén már körülbelül 12 ezer ember várta őket.
1: És ott nem lehetett azt mondani, majd visszanézem holnap az interneten.
0: Pontosan, ott kellett lenni, a koncert egyszer megtörtént, és aki ott volt, hazavitte az élményt.
1: Andrea, ha azt mondjuk Kártágó, van egy dal, amit szerintem szinte lehetetlen kihagyni.
0: Igen, a Requiem, és ennek a dalnak nagyon megrázó története van. 1981-ben a Kártágó Székesfehérváron adott koncertet. A koncert után egy fiatalembert találtak a csarnokban, akit kórházba szállítottak, de sajnos meghalt.
1: És ebből született meg a dal?
0: Igen, Szigeti Ferenc később visszaemlékezése szerint, amikor másnap megtudta, hogy a fiú meghalt, még azon az estén megírta a Requiem dallamát és dalszövegét.
1: Az ember egészen másképpen hallgat egy dalt, amikor tudja, hogy milyen történet van mögötte.
0: Igen, és képzeld, amikor először megmutatta a zenekarnak, a többiek állítólag nem voltak különösebben lelkesek érte.
1: Ne mondd!
0: Úgy érezték, nem eléggé rockos, végül mégis eljátszották a Budai Ifjúsági Parkban. A dal végén először csend lett, aztán hatalmas ováció. Onnantól pedig a közönség újra és újra kérte.
1: És végül ez lett az egyik legismertebb Kártágó dal.
0: Sőt, a zenekar egyik himnusza. Talán azért is, mert itt már nem egyszerűen zenéről van szó, van benne emlékezés, veszteség és valami nagyon emberi.
1: De a Requiem története itt még nem ér véget.
0: Bizony nem. 1983-ban a Kártágó a Requiemmel megnyerte az ausztriai nemzetközi fesztivál nagydíját. Ezután külföldi lemezszerződést is kaptak, angol nyelvű lemezek jelentek meg Nyugat-Európában, a Requiem című album pedig Ausztriában aranylemez lett.
1: Ez azért a 80-as évek elején egy magyar rockzenekarnak hatalmas élmény lehetett.
0: Nagyon komoly siker volt, a Kártágó Magyarország mellett több országban koncertezett, és a zenekar története során összesen több ezer fellépést tartott.
1: Viszont volt egy időszak, amikor eltűntek.
0: 1985-ben a zenekar átmenetileg beszüntette működését, a tagok azonban nem hagyták abba a zenélést. Más formációkban, más zenei és média szerepekben folytatták. Ezután a Kártágó története újra életre kelt.
1: Vagy mondhatjuk úgy is, nem lett vége, csak tartottak egy hosszabb szünetet.
0: Pontosan, és ez azért is különleges, mert amikor ismét összeálltak, ugyanaz az öt ember állhatott színpadra. 2009-ben elérkezett a Kártágó 30. jubileuma, és nem elégedettek meg azzal, hogy előveszik a régi dalokat. Megjelent az Időtörés című új albumuk, és nagyszabású jubileumi koncertet is adtak.
1: Ezt szeretem, mert egy régi zenekarnál könnyű lenne csak a múltból élni.
0: Igen, de a rockzene akkor igazán élő, ha a színpadon még mindig történik valami, és a Kártágó egyik nagy ereje éppen a koncert maradt.
1: Van még valami, amit feltétlenül el kell mondanunk?
0: Van, 2021-ben a zenekar mind az öt tagja Máté Péter díjat kapott a munkásságáért.
1: Szép elismerése egy ilyen hosszú közös történetnek.
0: Nagyon, mert gondoljunk bele, 1979-ben öt zenész elkezd együtt muzsikálni. Jönnek lemezek, koncertek, külföldi sikerek, egy hosszabb szünet, visszatérés, jubileumok, és évtizedekkel később még mindig ott vannak egymás mellett.
1: Tudod, Andrea, nekem a Kártágó történetében nem is az a legérdekesebb, hogy hány lemezt adtak ki, hanem az, hogy ennyi idő után is van valami, ami összetartja őket.
0: Nekem is, mert slágert lehet írni, sikert is lehet elérni, de évtizedeken keresztül együtt maradni, az még egészen más történet.
1: Ahhoz szerintem nem csak zene kell, hanem barátság, türelem, kompromisszum.
0: És valószínűleg néha az is, hogy tudjuk, mikor kell inkább csendben maradni.
1: Na, ezt nem csak zenekaroknak.
0: És talán ezért szólnak még ma is ezek a dalok, mert mögöttük nem csak hangjegyek vannak, hanem egy közös élettörténete is. És szerintem most már csak egyetlen dolog hiányzik, ami nem más, mint hogy hallgassunk egy Karthágó dalt. Legyen így, következik a Requiem.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652129555. Adankó.com.

0: Podcast. Hon Rádió. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa, új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő életet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Most pedig elérkezett az idő, hogy egy kicsit visszafelé forgassuk az órát. Jön a Mi történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon Zenóbia, készen állsz?
3: Attól függ, hogy hová viszel.
2: Ma lesz Vajdaság, Szerbia, Párizs, London és Washington is.
3: Útlevelet hozzak?
2: Nem kell, a Tisza hangja időgépén ma is ingyenes az utazás. Induljunk augusztus 10-i történetek közé. Ma rögtön Vajdaságba kezdünk. 1878. augusztus 10-én Kulán megszületett Izidor Bájics, zeneszerző, zenepedagógus és zenei író.
3: Az ő nevét pedig Újvidéken ma is sokan ismerik.
2: Nagyon is Izidor Bájics a vajdasági és a szerb zenei élet meghatározó alakjává vált. Tanított, komponált zenei írásokat készített, és hatalmas szerepet vállalt a zenei oktatás fejlődésében is.
3: És hozzá kapcsolódik Újvidék első zeneiskolája is, ugye jól tudom?
2: Igen, 1909-ben alapította meg Újvidéken azt a zeneiskolát, amely az első ilyen intézmény volt a városban, és ami különösen szép, Újvidéken ma is működik az Izidor Bájics nevét viselő zeneiskola.
3: Vagyis egy 1878-ban Kulán megszületett kisfiú neve nem csak másfél évszázaddal később is ott él Vajdaság zenei életében?
2: Pontosan, és ezért szeretem ezt a rovatot, egy dátum néha egészen közel hozza hozzánk a történelmet.
3: De 1878. augusztus 10-én Szerbiában is fontos dolog történt.
2: Méghozzá nagyon fontos, a berlini kongresszus 1878. júliusában nemzetközileg elismerte Szerbia függetlenségét. Augusztus 10-én pedig Milan Obrenović fejedelem jelentette be az ország függetlenségét. Belgrádban komoly ünnepséget rendeztek, ágyúlövések, harangszó, katonai parádi és esti tűzijáték is kísérte az eseményt.
3: Vagyis ugyanazon a napon, amikor Kulán megszületett Izidor Bájics,
2: Szerbia történetének is egy fontos fejezete íródott. És van még egy érdekesség, ugyancsak 1878. augusztus 10-éhez kapcsolódik, a Belgrádi Katonai Múzeum megalapítása is.
3: Ez már három komoly történet ugyanarról a napról.
2: 1878. augusztus 10-e nálunk bizony nem volt eseménytelen. Most ugorjunk egy kicsit Párizsba. 1793. augusztus 10-én megnyitották a nagy közönség előtt a Louvre múzeumát,
3: ahol ma a Mona Lisa is lakik.
2: Méghozzá olyan népszerű lakó, hogy néha nehezebb hozzá közel kerülni, mint egy világsztárhoz. De a Louvre története jóval korábban kezdődött. A helyén eredetileg középkori erőd állt, később királyi palota lett belőle, majd a francia forradalom idején megszületett az elképzelés, hogy a művészeti gyűjteményt a közönség számára is hozzáférhetővé tegyék.
3: Ma pedig a világ egyik legismertebb múzeuma.
2: És mindenkinek fontos dátum 1793. augusztus 10-e.
3: Most pedig menjünk Londonba.
2: 1675. augusztus 10-én tették le a Greenwich-i királyi obszervatórium alapkövét. Az intézmény egyik fontos feladata az volt, hogy a csillagok pontos megfigyelésével segítsék a tengeri navigáció fejlődését.
3: Greenwich neve pedig ma már az idővel is összefort.
2: Így van. Később kötötték a világ egyik legfontosabb földrajzi viszonyítási pontját, a kezdő hosszúsági kört is hozzá.
3: Tehát amikor időzónákról beszélünk,
2: Greenwich neve újra és újra előkerül.
3: Ez ma már nem egyetlen múzeum.
2: És most pedig irány Washington. 1846. augusztus 10-én írták alá azt a törvényt, amely létrehozta a Simpsoni Múzeumot.
3: Igen, amire azt mondtam, hogy ez ma már nem egyetlen múzeum.
2: Igen, mivel hogy tudtad, hogy miről fogunk beszélni. És ez így igaz, hatalmas múzeumi kutatási és oktatási intézmény rendszerén nőtte ki magát, és a történelemben van egy különleges fordulat is. Az alapításhoz szükséges vagyon egy brit tudóstól, James Simpsontól érkezett, aki úgy rendezte, hogy öröksége az Egyesült Államokban szolgálja a tudás gyarapítását.

0: Úgy, hogy ő maga nem amerikai volt?
1: Nem, brit volt.
0: Na, ettől lett érdekes.
1: És térjünk vissza Szerbiába. 1957. augusztus 10-én megnyílt Belgrádban a Metropol szálloda. Abban az időben Jugoszlávia egyik legjelentősebb és legnagyobb szállodai létesítménye volt.
0: És gondolom, rengeteg híresség fordult meg benne az évtizedek során.
1: Bizony, a Metropol időben Belgrád egyik ismert szállodájává vált, és a város 20. századi történetének is része lett.
0: És most jöjjön valami sokkal közelebbi emlék.
1: 2017. augusztus 10-én megnyílt Szerbia első IKEA áruháza Belgrád közelében.
0: És ettől a naptól Szerbiában is hivatalosan megkezdődött
1: a lapra szerelt bútorok és az elveszett korszakok összesítése.
0: Meg az a mondat, csak egy dolgot veszünk.
1: Aztán kijövünk 14 aprósággal, amelyekről fél órával korábban még nem tudtuk, hogy szükségünk van rájuk. Augusztus 10-éhez Vajdaság kulturális sokszínűsége is kapcsolódik. Ezen a napon tartják Szerbiában az élő szlovák nemzeti kisebbség egyik kiemelt ünnepét, a vajdasági szlovák közösség egyik kulturális központja, Bács Petrőc, ahol a szlovák nemzeti ünnepségek hagyománya több mint 100 évre tekint vissza. Az első ilyen nagy találkozót 1919-ben rendezték meg.
0: És ezt szeretem Vajdaságban, hogy egymás mellett élnek különböző nyelvek, hagyományok, zenék és történetek.
1: És mindegyik hozzátesz valamit ahhoz, amit Vajdaságnak nevezünk.
0: Na, nézzük csak, hol jártunk. Kulán kezdtük Izidor Bájic születésénél.
1: Megálltunk Szerbia függetlenségének történeténél.
0: Megnéztük a Louvre megnyitását.
1: Felnéztünk a csillagokra.
0: Eljutottunk Washingtonba.
1: Visszatértünk Belgrádba, és még az IKEA-ba is beugrottunk.
0: És csak egy dolgot vettünk.
1: Persze, egy konyharuhát, két dobozt, három gyertyát és egy lámpát.
0: Andrea!
1: Jó, hagyjuk. De talán éppen ez mutatja meg, miért szeretjük ezt a rovatot. Egy egyszerű dátum mögött néha hihetetlenül sok történet rejtőzik. 2026. augusztus 10-ét mi még most is írjuk, de 1878. augusztus 10-e már történelem, 1793. augusztus 10-e már történelem, és ki tudja, lehet, hogy egyszer valaki ugyanígy mesél majd arról, mi történt ma. Így legyen, és ez volt, ami történt évekkel ezelőtt ezen a napon, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
2: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
4: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
5: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
0: pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064-8-282-765-ös telefonszámon.
2: Ez volt a reklám.

0: A térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Most pedig nyílik a Panda Kuckó ajtaja a mai állati történetünkhöz, a Profibet csatlakozott támogatóként, mert kedvenceink furcsa szokásai mögött sokszor egészen érdekes magyarázatok rejtőznek. Zenóbia, képzeld el a következőt. Veszel a cicádnak egy gyönyörű, puha, kényelmes fekhelyet. Hazaviszed, leteszed, megmutatod neki, a macska megszokja, majd odébb megy és ráfekszik egy darab újságpapírra.
5: Fontosan. Vagy leteszel az asztalra egy fontos papírt, és a macska abban a pillanatban úgy dönt. Köszönöm, ez lesz az új ágyam.
4: De miért? Mi olyan különleges egy egyszerű papírlapban? Ma ennek fogunk utána járni.
5: Kezdjük azzal, amit szerintem minden macskatartó tapasztalt. Miért pont arra a papírra fekszik rá, amit éppen olvasni szeretnénk?
4: Ennek több lehetséges oka is van, a macskák nagyon kíváncsi állatok, és egy új tárgy vagy új felület gyorsan felkeltheti figyelmüket. Ma pedig mi foglalkozunk valamivel, olvasunk, írunk, vagy éppen papírokat rendezünk, az a cica számára még érdekesebbé teheti.
5: Tehát magyarul, ha neked fontos, akkor nekem is kell.
4: Nagyjából, és persze az sem mellékes, hogyha ráfekszik, azonnal megkapja a figyelmünket.
5: Mert mondjuk neki, hogy cicus, léci, kelj fel.
4: A cica pedig remek, a terv működik. Van azonban egy másik érdekes magyarázat is. A karton és a papír bizonyos helyzetekben kellemes és környezetétől eltérő felületet jelenthet a macskának. A cicák pedig kifejezetten szeretnek olyan helyet választani, ahol komfortosan érzik magukat.
5: Ez megmagyarázza a

0: kartondobozokat is?
1: Részben igen, egy kartondoboz ráadásul nem csak édettebb érzést adhat neki.
0: Vagyis mi azt látjuk, hogy kidobandó doboz, a macska pedig háromszobás luxus lakás.
1: Pontosan, és természetesen azonnal be is költözik.
0: Na jó, de a papírzacskó az még zörög is.
1: Éppen ezért lehet érdekes, a papír hangja mozgása és tapintása játékra ösztönözhet. Ha egy papírgolyó megmozdul, zizeg, gurul, az könnyen felkeltheti a macska vadász ösztönét.
0: Tehát mi azt mondjuk, ez egy összegyűrt papír.
1: A cica pedig azt látja, zsákmány. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a macskák egészen másképp érzékelik a szagokat, mint mi. Egy papír vagy kartondoboz rengeteg érdekes illatot hordozhat, a csomagolás újnak érzik, a lakásunk illatát, a mi kezünk szagát, és ezt mind érzik a papíron.
0: Vagyis egy doboz a cicának majdnem olyan, mint nekünk egy újság, amit olvasunk?
1: Csak ő az oldalával olvassa, megszagolgatja, körbejárja, hozzáír, esetleg beledörgölődzik, és közben információkat gyűjt.
0: És mi van akkor, amikor rááll, és elkezdi az első mancsaival felváltva nyomkodni?
1: A híres cica dagasztás, ez a mozdulat már kölyök korukban megjelenik, amikor a kis cicák az anyjuk mellett vannak, felnőtt macskáknál pedig nyugodt, komfortos állapothoz kapcsolódik. Ha tehát a cicánk ráfekszik egy papírra vagy kartonra, dorombol és dagaszt, jó eséllyel nagyon kellemesen érzi magát.
0: Mi pedig közben várjuk, hogy visszakapjuk a dokumentumot.
1: Ami többé már nem dokumentum,
0: hanem cica fekhely.
1: Pontosan, a kartondobozok iránti rajongás mögött különösen fontos lehet a biztonságérzet. A macskák ösztönösen kedvelik azokat a helyeket, ahol elbújhatnak, miközben figyelhetik a környezetüket.
0: Tehát egy dobozban ülő macska valójában azt gondolja, hogy én nem látszom.
1: Miközben a feje és a farka kilóg.
0: De ő nem tud erről.
1: Ne is mondjuk meg neki. Van azonban néhány dolog, amire érdemes odafigyelni. Egy egyszerű kartondoboz vagy tiszta papír jó játék lehet, de a csomagolásról távolítsuk el azokat a részeket, amelyek sérülést okozhatnak, kapcsokat, éles darabokat, ragasztó szallag maradványokat, vagy olyan elemeket, amelyeket lenyelhet.
0: A papírzacskónál pedig?
1: A fülezacskónál érdemes eltávolítani a fület, ha fennáll annak a veszélye, hogy a cica belegabajodik. És van még valami fontos, ha a macska nem csak játszik a papírral, vagy széttépi, hanem rendszeresen meg is eszi, arra érdemes odafigyelni. A tartósan jelentkező szokatlan anyagevés hátterét jó állatorvossal megbeszélni.
0: Andrea, jöhet a panda cica teszt?
1: Jöhet.
0: Puha drága macska ágy.
1: Megszagolja, majd otthagyja.
0: Kartondoboz.
1: Azonnali beköltözés.
0: Frissen kinyomtatott fontos dokumentum.
1: Ráfekvés 5 másodpercen belül.
0: Összegyűrt papírgolyó.
1: Lakáson keresztül üldözés hajnali 3-kor.
0: A gazdi pedig.
1: Feladja és vesz magának egy kartondobozt.
0: Végre tanulunk a macskától.
1: A cicák papírszeretete tehát több dolog találkozása lehet, kíváncsiság, játék, kellemes felület, biztonságérzet, illatok és természetesen...
0: Ha a gazdinak szüksége van rá, rá kell feküdni, ez az örök macska szabály.
1: Ez tudományosan még vizsgálatra vár, de egy biztos, néha a legegyszerűbb dolgok adják a kedvenceinknek a legnagyobb örömet. Egy kartondoboz, egy papírgolyó, egy kis játék, és persze az idő, amit velük töltünk. Mai pandakúszkónkhoz a Profivet adta a támogató hátteret, hogy ne csak szeressük kedvenceinket, különös szokásait, hanem figyeljünk is arra, mit üzennek, és ha valami szokatlan tapasztalunk, időben kérjünk szakértői segítséget.
0: Én pedig hazafelé nem dobom ki a következő kartondobozt.
1: A cicák nevében köszönjük, ez volt a Panda Kuckó a Profivet támogatásával, és folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Most pedig jöjjenek a szépség és egészség percek. Zenobia, van egy kérdésem. Ha valaki azt mondja, szeretnék fogyni, ezért elkezdek többet gyalogolni. Szerinted az működhet?
4: Szerintem igen, de biztosan lesz, aki azt mondja, ugyan már a séta nem igazi edzés.
3: Na akkor ma beszéljünk éppen erről, mert a gyaloglást hajlamosak vagyunk alábecsülni, pedig rendszeresen végezve növeli az energiafelhasználást, és megfelelő étrenddel együtt segíthet a fogyásban és a testsúly megtartásában is.
4: Ráadásul nem kell hozzá bérlet.
3: Nem.
4: Edzőgép.
3: Nem.
4: Méregdrága sportruha.
3: Az sem.
4: Akkor ez kezd gyanúsan jól hangzani.
3: A fogyás alapja leegyszerűsítve az, hogy hosszabb távon kevesebb energiát vigyünk be, mint amennyit a szervezetünk felhasznál. A gyaloglás pedig megnöveli az energiafelhasználásunkat. Hogy pontosan mennyivel, az több mindentől függ, a testsúlyunktól, a tempótól, a megtett távolságtól, a tereptől, és attól is.
4: Séta egyenlő ennyi gram fogyással.
3: Nincs, és jobb is elfelejteni az ilyen ígéreteket, a testünk nem számológép. A rendszeresség sokkal fontosabb.
4: Na, akkor jön a nagy kérdés, mennyi az annyi?
3: A felnőttek számára általános egészségügyi ajánlásként legalább heti 150 perc közepes intenzitású mozgást szoktak javasolni, ez például 5 napon 30 perc tempós gyaloglás lehet, de aki most kezdi, annak egyáltalán nem kell rögtön 30 perccel indulnia.
4: 10 perc is számít?
3: Természetesen, ha eddig alig mozogtunk, kezdhetünk 10-15 perccel, aztán fokozatosan növelhetjük az időt és a tempót.
4: Vagyis inkább sétáljunk 10 percet rendszeresen, mint tervezzünk minden hétfőre 2 órát?
3: És kedden már nem menjünk sehova, pontosan.
4: Van különbség a között, hogy kényelmesen sétálgatunk, vagy tényleg tempósan gyalogolunk?
3: Igen, ha szeretnénk növelni a mozgás intenzitását, érdemes időnként felgyorsítani, vagy egy nagyon egyszerű támpontunk, és közepes intenzitásnál általában még tudunk beszélgetni, de már érezzük, hogy dolgozik a szervezetünk.
4: Tehát, ha séta közben én még 20 percig megállás nélkül beszélek,
3: nálad ez nem megfelelő mérési módszer.
4: Sejtettem.
3: És most romboljuk le az népszerű mítoszt. Nem létezik olyan varázshatár, hogy ne a napi 10.000 lépés számítson.
4: Tehát 9842 lépésnél nem mondja a testünk, sajnálom. Ez ma érvénytelen.
3: Pontosan, a 10.000 lehet jó személyes cél valakinek, de nem kötelező mindenkinek. Sokkal fontosabb lehet az, hogy a saját kiinduló pontunkhoz képest fokozatosan többet mozogjunk. Ha valaki jelenleg napi 3.000 lépést tesz meg, már az is komoly változás.

0: más, ha ezt rendszeresen 4000-re vagy 5000-re emeli.
1: Ez sokkal barátságosabban hangzik,
0: és fenntarthatóbb is.
1: Ha már rendszeresen sétálunk, hogyan tehetjük egy kicsit intenzívebbé?
0: Például változtathatjuk a tempót, 5 perc kényelmesebb séta után jöhet néhány perc gyorsabb gyaloglás, aztán ismét lassíthatunk.
1: Mint egy kis gyaloglós intervallumedzés?
0: Pontosan. Emelkedőn is nagyobb munkát végez a szervezet, mint teljesen síkterepet, de nem kell minden sétából ezzel csinálni, a rendszeres hétköznapi gyaloglást is értékes tud lenni. És szerintem itt következik a legjobb rész, nem feltétlenül kell külön egy órát kiszakítani a napunkból,
1: hanem
0: parkoljunk egy kicsit távolabb, rövidebb utaknál menjünk gyalog, ebéd után sétáljunk 10 percet, telefonálás közben nem mindig üljünk, és ha van rá lehetőség, használjuk a lépcsőt.
1: Vagyis a nap végén ezek összeadódnak?
0: Pontosan, néha nem egy hatalmas életmódváltás hiányzik, hanem sok apró döntés.
1: Na, jön a kényes kérdés. Sétáltam 40 percet, akkor most jár a süti?
0: Attól függ, mi a célod. A fogyásnál gyakori csapda, hogy mozgás után túlbecsüljük az elégetett energiát, azt gondoljuk. Ma sportoltam, bármit essal felhasználtunk.
1: Vagyis a gyaloglás nem varázsradír.
0: Ez nagyon jól megfogalmaztad. Nem törlött ki automatikusan mindazt, amit megeszel, ezért a fogyásnál a mozgás mellett az étkezési szokások is fontosak.
1: És mi történik, ha valaki elkezd rendszeresen gyalogolni, de egy hét után rááll a mérlegre, és semmi?
0: Akkor sem történt hiba, a testsúly rövid távon természetesen ingadozik, és a mozgás előnyeit nem kizárólag a mérlegen látjuk. A rendszeres gyaloglás a szív- és érrendszer egészségét, az állóképességet és a közérzetet is támogatja.
1: Tehát ne adjuk fel azért, mert 7 nap alatt nem történt csoda.
0: Pontosan, ne 7 napban gondolkodjunk, szokást építsünk.
1: Csináljunk egy panda kihívást.
0: Jöhet.
1: Legyen nagyon egyszerű. Aki ma hallgat bennünket, próbáljon meg 10 perccel többet gyalogolni, mint egy átlagos napon.
0: Ezt tetszik, nem kell maratont futni, nem kell 10000 lépéshez ragaszkodni, csak 10 perc plusz.
1: 10 perc séta, ebéd,
0: megismételjük. A mai szépség és egészség percek üzenetet tehát a fogyáshoz nem mindig a legkeményebb mozgás a legjobb, hanem az, amit hosszú távon is képesek vagyunk rendszeresen végezni. A gyaloglás pedig éppen ezért nagyszerű lehetőség, kezdhetjük kicsiben, haladhatunk a saját tempókban, és minden egyes séta számít.
1: Ne azt kérdezzük, elég volt-e, hanem inkább ma mozogtam egy kicsivel többet, mint tegnap.
0: Pontosan, és aki régen nem mozgott, vagy valamilyen betegsége, fájdalma, terhelési problémája van, annak érdemes szakemberrel egyeztetnie, mielőtt jelentősen növeli a terhelést.
1: Mi pedig ma 10 perccel többet sétálunk.
0: Megegyeztünk.
1: Fagyiért?
0: Zenóbia! Ez volt a szépség és egészség percek, maradjanak velük!
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.
3: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

0: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán, a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyjel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Ez volt a reklám.

0: szám 5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: És akkor most nézzük, kinek mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kos, ma tele vagy lendülettel, de próbáld meg egyszerre megoldani az egész hetedet, ne ez legyen az első. Egyetlen jól elvégzett feladat most többet ér, mint 5 félig elkezdett. A panda tipp pedig a következő: mielőtt rohannál, számolj el 3-ig, nálad ez már komoly önfegyelem.
5: Kedves Bika, ma valami kellemes apróság dobhatja fel a napodat, egy finom reggeli, egy jó kávé vagy egy váratlan kedves szó. A panda tipje: ne érezd bűnnek, ha ma egy kicsit élvezed is az életet.
4: Kedves ikrák, ma sok beszélgetés, üzenet és információ talál meg. Egyik közülük fontosabb lehet, mint elsőre gondolnád. A panda mai tipje: ma ne csak beszélj, figyelj is. Igen, tudjuk, ez nagyon nehéz feladat.
5: Kedves rák, a hétfő érzékenyebben érinthet, mint máskor, de ne vedd magadra mindenki hangulatát, és mi a panda tipje? Ma védd a saját nyugalmadat is, nem kell minden problémát hazavinned magaddal.
4: Kedves oroszlán, ma könnyen rád irányulhat a figyelem, használd ezt jól, mutasd meg, mit tudsz, de közben másokat is emelj fel. A panda tipje: a reflektorfény akkor a legszebb, ha néha megosztjuk.
5: Kedves szűz, a listát hosszú, a türelmed rövid lehet, ma engedd meg magadnak, hogy valami ne legyen tökéletes. A panda tipje: az elég jó, néha tényleg elég jó. A világ ettől még forog tovább.
4: Kedves mérleg, ma egy döntés végre közelebb kerülhet a megoldáshoz. Ne kérdezz meg mindenkit, mielőtt választasz. Panda tipje: az első megérzésed ma többet tudhat, mint a 10. tanács.
5: Kedves Skorpió, ma erős lehet a megérzésed, de vigyázz, nehogy túlgondolás legyen belőle. A panda tip: ha valaki azt írja, hogy rendben, lehet, hogy tényleg csak ennyit jelent.
4: Kedves nyilas, már hétfőn kalandra vágysz, és ma valami új tényleg feldobhat. Egy másik útvonal, egy spontán program, vagy egy új ötlet. A panda tipje: ma legalább egy dolgot csinálj másképp, mint ahogy szoktad.
5: Kedves Bak, ma nagy lehet benned a bizonyítási vágy, de nem kell mindent azonnal befejezni. A panda tip: a pihenés nem elvesztegetett idő. Tudjuk, ezt neked külön ki kell írni.
4: Kedves vízöntő, egy szokatlan ötlet ma meglepően jól működhet. Ne dobd félre csak azért, mert mások elsőre furcsának találják. A panda tipje: legjobb ötletek ritkán úgy kezdődnek, hogy csináljuk pont úgy, mint mindig.
5: Kedves halak, ma különösen jól érzed mások hangulatát, de közben magadra is figyelj.

0: Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sas 3-5.
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station. On the radio.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Ó, hogy az a büdös patkány, anyámat,
8: mi a franc van itt ma?
7: Meg hogy került már ide a rohadt életbe, mindenségi?
8: Az a büdös, ó,
7: itt valami nagyon beszorult a francba.
8: Mit csinált? Beszorult?
7: Ja.
8: Az az ujjan, te barom, te.
7: Most már oda drótoztam. De, paja, kicseréted az ég szíjat?
8: Ki?
7: Olajszűrőt?
8: Azt is.
7: Kardántengelyt?
8: Megvolt.
7: Akku?
8: Kicserélve.
7: Igen.
8: Na akkor nem értem, miért nem indul.
7: Ha mely másik kocsiba kellett volna azért. De Pista, napok óta körözget itt egy bugyikék Opel.
8: Na, tudom, az az a kocsi, amiben nem tudtam megcsinálni a féket. Na.
9: Jó napot kívánok.
8: Jó napot. Tessék parancsolni.
9: Az autómat hoztam vizsgáztatni.
8: Jó, tegye ki az indexet.
9: Már ott van az asztalon.
8: Na, a kedves Twingo úr, kivezette a sivatagi róka hadműveletet.
10: Rom, rom, rom.
8: Így van, rommel, nagyon helyes. Mi Geoffrey Chaucer főműve?
10: Canterbury.
8: Így van, a Canterbury mesék, nagyon jó. És mi Irán fővárosa? Teherán, nagyon jó, a kocsi átmentessék parancsolni. Büszke lehet az autójára. Múltkor volt itt egy kínai okosautó, az olyan hülye volt.
11: Elnézést! Tényleg vállalnak eredetiségvizsgálatot?
9: Igen.
11: Akkor megnézné nekem, hogy ez a Longines óra tényleg aranye?
9: Mi csak autókkal foglalkozunk.
11: Aha. Svéd hűtőfolyadék nem érdekli?
9: Köszönöm, már van.
11: Tuningoló szett? Van benne kényelmi szolgáltatás is, nem tudom mi az. USB-s üléshúzat, nem érdekli? Datatranszferes, na? Angol-francia kulcs, nem érdekli?
9: Köszönöm.
11: Nem érdekli?
9: Köszönöm, dolgoznék, ha lehet.
11: Jó van, ma hagyjon ma.
8: Lajó, a pumpát hova tetted?
9: Ott van a szexképek alatt.
8: Jó, de melyik falnál?
12: Csesz, szevasztok, figyú, a BMW-ért jöttem.
9: A szlovák rendszámú?
12: Elől igen.
9: Tudom már, melyik minden oké vele, de ugye nem baj, ha a kerékben lévő cukorból tettünk egy kicsit a kávéba. A kollégám büszkén szerelte, azóta el van szállva magától. De mi is volt azzal a baj?
12: Nem tudom, valami motorhiba, mert csak 12 perc alatt értem le vele Pestről Siófokra.
9: Már tudom, emlékszem, igen, csubakkát kellett benne cserélnünk, mert a régi szívrohamot kapott, igen. Ja, és leszedtük a pókhálókat az irányjelzőről.
13: Jó napot kívánok! Elnézést kérek, tessék mondani.
8: Hát autóillatosítóból van kokó.

0: 20-as haszt keres. Maga is ismer engemet. De én abból a illatosítóból a Wunderbaumosat szerettem.
1: Olyan nincsen, azt nem tartunk.
0: És olyan buldog kutyus, aminek így mozog a feje. Menet közben, és mondja, hogy vu, vu.
1: Most kutya az nincsen, de a Misi az idegzsábás, neki folyton mozog a feje így közben.
0: Na most igazából én... Én kinéztem magamnak egy autót.
1: Melyiket?
0: Azt a Ford Focust ottam.
1: Az Focus.
0: Biztos?
1: Biztos.
0: Akkor 40 deka csedár sajtot kérem.
1: Szeleteljen.
0: Nem tudom, mert idáig még sehol nem jutottam el.
2: Jó napot kívánok, főnök úr. Hát rendbe kéne hozni az Audimat.
1: Audit? Melyik az? Hát itt négy is áll.
2: Hát válasszom, melyikkel kezdjük.
1: Hát akkor kezdjük a legelsőbe.
2: Az hibrid autó.
1: Hibrid autó, úgyhogy?
2: Benne ül az anyósom.
1: Hát, hogyha hibrid, akkor a víz alatt is tud menni.
2: Igen. Hát akkor, amíg a mama bent ül, kipróbálom.
1: Lajos, figyeljetek egy kicsit a többi kuncsavtra is.
3: Jó napot kívánok, olajcserét vállalnak?
1: Igen.
3: Nagyon jó, akkor tessék itt az olaj és azt a Toyotát, kérem szépen.
4: Csókolom.
5: Elnézést, aranyos, tudja, én nem nagyon értek hozzá, tegnap voltam driftelni a ringen az MX-5-ösömmel, na most, amikor fellép a túlkormányozottság, szagosodik a nitró. De az is lehet, hogy csak poros a szemüvegem, na most ön szerint...
4: Hát, sajnos nincs itt a kolléga, aki...
5: Teszed itt az agyadat a kevert szálas SO overallotba, hülye gyerek. Aztán, amikor kérdés van, akkor hebegsz, mint a demcsák, ha a berkit kóstolgatják.
4: Ne tessék haragudni, csak meglepet, hogy ennyire ért hozzá.
5: Mi? Úgy nézek ki, mint aki otthon ül és nézi a ridikült? Na jó van, tiplizek, mert csak rabolod az időmet. Halló, Nagyi, én vagyok. Hamarabb végeztem ezeknél a hülyéknél, megyek haza. Figyú, szedd már le az Encore-ról a Walking Dead 6-ot.
4: Vum, vum, vum. Vum. De nekem már szakmai ártalmam van ettől a műhelytől.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy az ágy alatt alszom.
1: Ha mondjuk nálam is van hatása. Tegnap az asszony nem akart nekem beindulni, úgyhogy kénytelen voltam bebikázni.
4: Te Pista, azt mondják, már neked is van valamilyen szakmai ártalmad, vagy nem?
1: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem.
6: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Már csak két nap, szerdán részleges napfogyatkozás. Érdemes beírni a naptárba, augusztus 12-én szerdán este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg, Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig körülbelül 19 óra 51 perckor éri el. A nap korongjának valamivel több mint 43%-a takaródik el. Fontos, a napot hagyományos napszemüvegben keresztül nem szabad nézni, csak szabványos napfogyatkozást néző szemüveget használjunk. Ha az időjárás is velünk lesz, szerda este érdemes lesz az ég felé fordítani a figyelmünket. Sportolt állt a szombat Magyar Kanizsán. Mozgalmas hétvégén vagyunk túl, szombaton a 44. Futó és Úszó Fesztivál népesítette be Magyar Kanizsát és a Tiszapartot. Úszók, futók, gyermekek és felnőttek álltak rajthoz, miközben a parton a szurkolóké volt a főszerep. A rendezvény ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsán a sport nem csak verseny, hanem valódi közösségi élmény is. A vízben is folytatódott a sportos hétvége. Nem ért véget szombaton a sport Magyar Kanizsán. Vasárnap a kajakosok vették birtokba a Tiszát, ahol regattát rendeztek. A versenyzők több korosztályban és különböző távokon mérték össze tudásukat, így a hétvége valódi vízi és szárazföldi sportünnepé vált. A kajakregatta nem csak a versenyzőkről szólt. A Tiszaparton összegyűlt nézők és családtagok is szurkoltak a résztvevőknek, miközben a folyó ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsa egyik legnagyobb természeti és sportértéke is egyben. Így a hétvége mérlege igazán mozgalmas lett. Szombaton futók és úszók, vasárnap pedig kajakosok töltötték meg életet.

Ettel a Tisza partot. Véget ért a Malom Fesztivál, Oromon szombaton lezárult az idei Malom Fesztivál is. Három napon keresztül zene, művészet, alkotás és közösségi programok töltötték meg élettel a fesztivál helyszínét. A nyári programszezon azonban ezzel még messze nem ért véget. Augusztus második felében is számos rendezvény vár bennünket a térségben. Vasárnap véget ért az egyhetes nemzetközi Roadpol sebesség ellenőrzési akció, de a nyári csúcsforgalom továbbra is tart. A hétvégék mellett hétfőn is sokan térnek haza nyaralásból, vagy indulnak hosszabb útra. A nagy meleg, a sűrű forgalom, valamint a motorosok és a kerékpárosok nagy száma fokozott figyelmet igényel. És maradjon velünk a múlt heti rendőrségi figyelmeztetés. A megengedett sebesség nem feltétlenül biztonságos sebesség. Az útviszonyokhoz igazítsuk a tempót, és hosszabb utazáskor rendszeresen tartunk pihenőt. Érdekes változást láthatnak most Budapest esti látogatói. A rendkívüli hőség és az energiaellátás terhelése miatt több ikonikus épület és látványosság díszkivilágítását lekapcsolták, vagy korlátozták. A változásnak természetvédelmi hozadéka is lehet, a kevesebb mesterséges fény kedvez bizonyos rovarfajoknak, amelyeket megzavarhat az erős éjszakai világítás. Világhír, tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A természet ereje került a figyelem középpontjába Kínában. A Dolphin tájfun, az ország idei legerősebb trópusi ciklonja, elérte a keleti partvidéket. A hatóságok több mint 1 millió embert evakuáltak, és áradások veszélyére is figyelmeztettek. Panda ajánló, már a következő hétvégére készülünk, és van egy igazán szép helyi kulturális programunk is. Hímzés 100 év tükrében címmel nyílik kiállítás augusztus 15-én szombaton a Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban. A tárlat vidékünk hímzés kultúrájának régió állapotban megőrzött darabjait mutatja majd be. A kiállítás különlegessége, hogy a szervezők a helyi lakosság segítségével gyűjtik össze a bemutatandó hímzéseket. A tárgyakat augusztus 10-e és 12-e között, vagyis mától szerdáig lehet eljuttatni a képtárba. Régi blues, terítő, függöny vagy más hímzett emlék is bekerülhet a kiállításba. Egy tárlat, amelyhez ezúttal maga a közösség is hozzáadhat egy darabot a múltjából. Ezen a napon, augusztus 10-én 1793-ban nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a párizsi Louvre. Az egykori királyi palota ma a világ egyik legismertebb múzeuma, ahol olyan műalkotások találhatók, mint Leonardo da Vinci Mona Lisája. A mai jó hírt a Magyar Kanizsai kiállítás adja. Egy nagymamától örökölt terítő vagy egy régi kézzel hímzett blúz talán évek óta egy szekrényben pihen, most viszont egy egész közösség történetének részévé válhat. Néha egy tárgy nem egyszerűen régi, hanem emléket őriz. A szerdai napfogyatkozás megfigyeléséhez ne használjanak napszemüveget, kormozott üveget, fényképezőgépet vagy távcsövet megfelelő napszűrő nélkül. A biztonságos megfigyeléshez erre a célra készült napfogyatkozást néző szemüveg szükséges. És mit mondott a Hold a napnak? Szerdán egy kicsit beugrom eléd. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít. Szerdán az eget figyeljük, Magyar Kanizsán pedig már készülünk a következő kulturális programokra. Pandoradar, képben a világgal.

0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
3: Ez volt a reklám.
4: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
5: Honda Rádió.
6: Hit music.
5: Panda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Most pedig menjünk ki képzeletben a Tisza partjára, de ma nem a naplementét nézzük, nem hajózunk és nem is fürdünk, ma lefelé nézünk.
8: A meder felé?
2: Igen, mert amikor nagyon alacsony a Tisza vízállása, néha olyan dolgok kerülnek elő, amelyeket máskor hosszú hónapokon vagy akár éveken keresztül vízborít, és van köztük olyan is, amely több száz éve ott rejtőzik.
8: Ezt mindig olyan furcsának érzem, ott sétálunk a folyó mellett, nézzük a vizet, közben fogalmunk sincs, mi van alattunk.
2: Pontosan, a Tisza medre ugyanis nem üres, a folyó történelmének darabjai is ott lehetnek benne, régi építmények maradványai, hajók, cölöpök, és néha egy rendkívül alacsony vízállás egyszerűen
5: elhúzza előlük a függönyt.
8: Mondj egy valódi példát, mi került már elő?
5: Menjünk Szolnokra. Ott az alacsony vízállás egyik legérdekesebb látványossága a folyómederből előbukkanó régi fahidak cölöpjeinek maradványa. És nem néhány évtizedes fákról beszélünk, a régészek a cölöpök egy részét a 16-17. Századi török hódoltság időszakához, más részüket pedig későbbre a 18. és a 20. századi átkelőkhöz kötik.
8: Vagyis olyan fadarabokat látunk, amelyek évszázadokat töltöttek a Tiszában.
5: Igen, az egyik különösen érdekes történet egy 1562-ben épített törökkori fahídhoz kapcsolódik. A maradványai rekordmagas vízállások idején válnak igazán jól láthatóvá.
8: 1562, az több mint 450 év, Andrea.
5: És képzeld el, hány ember kelhetett át azon a hídon, kereskedők, katonák, utazók, helyiek, ma pedig abból, ami egykor embereket vitt át, egyik partról a másikra cölöpök maradtak a folyómedelben.
8: Ettől egészen más lesz egy darab fa. Nem azt látod, hogy ott egy cölöp, hanem azt, hogy ott egy történet.
5: Pontosan, és itt jön az igazán aktuális rész, ezek a cölöpök korábban jellemzően nagyon száraz időszakokban sokszor nyár végén kerültek elő. 2026-ban viszont a rendkívül alacsony vízállás miatt már májusban láthatóvá váltak.
8: Már májusban?
5: Igen, júliusra pedig Szolnoknál már körülbelül mínusz 302 cm-es vízállást is mértek.
8: Ez már önmagában elég beszédes.
5: Nagyon, és ezért, amit most látunk, az egyszerre izgalmas és figyelmeztető.
8: És azt mondtad, hajó is van a Tiszában.
5: Méghozzá nem is kicsi Szolnoknál található egy, a híradások szerint a 70-es években elsüllyedt hajótest, a becslések szerint körülbelül 40-50 méter hosszú és 6-8 méter széles.
8: 40-50 méter?
5: Igen, évtizedeken át nagy részt eltakarta a víz. Az utóbbi évek alacsony vízállásai azonban egyre többet mutattak meg belőle, a rekordközeli alacsony víznél pedig már szinte az egész hajótest láthatóvá vált.
8: Ez egy kicsit olyan lehet, mintha egyszer csak előjönne egy szellemhajó.
5: Látványra valóban különleges, de közel menni hozzá nem jó ötlet, a régi roncsok szerkezete instabil lehet, éles fémdarabok, beszakadó részek lehetnek rajtuk, ezért ezeket inkább távolról nézzük meg.
8: Vagyis fényképezni lehet?
5: De felfedező Indiana Jones ne játszunk.
8: Na most jön az a kérdés, ami szerintem minden hallgatónk fejében ott van. Ha híd és hajó is van odalent, mi minden lehet még a Tiszában?
5: Na, erre senki nem tudna teljes listát mondani, és itt fontos különválasztani azt is, amit biztonsan dokumentáltak, attól, amit még csak elképzelünk. A Tisza mentén ugyanis már az őskorban is éltek emberek, Vajdaság területén például számos neolitikus lelőhely ismert a folyó környezetében.
8: Tehát a Tisza nem 100 vagy 200 éve része az emberi életnek,
5: hanem évezredek óta haláztak benne, településeket építettek mellé, átkelőket használtak, hajóztak rajta. Háborúk zajlottak a környékén, a folyó medre pedig közben folyamatosan változott. Ezért a Tisza és a környezete valójában egy hatalmas történelmi archívum is.
8: Tegyük fel, hogy valaki sétál az alacsony víznél és talál egy furcsa régi tárgyat, mondjuk egy régi pénzérmének vagy kerámia darabnak tűnik, zsebre teheti?
5: Én biztosan nem ezt tanácsolnám, ha valami valóban régészeti vagy történeti tárgynak tűnik, a legjobb, ha nem bolygatjuk a helyét, fényképezzük le, jegyezzük meg, hogy pontosan
8: volt. Miért fontos, hogy hol volt?
5: Mert a régész számára nem csak maga a tárgy értékes, az is információ, hogy pontosan hol, milyen rétegben és milyen más maradványok közelében feküdt.

0: Ha egyszerűen kivesszük és hazavisszük, ennek a történetnek egy része elveszett.
1: Vagyis néha azzal őrizzük meg legjobban a múltat, ha nem nyúlunk hozzá.
0: Pontosan.
1: Az ember elsőre azt gondolná, hogy az alacsony vízállás a régészeknek jó hír, hiszen előkerülnek a dolgok.
0: És így van a történet másik oldala, a víz alatt, oxigénszegényebb környezetben bizonyos faanyagok évszázadokon át fennmaradhatnak. Amikor azonban a víz visszahúzódik, és a régi fa levegővel, napsütéssel és kiszáradással találkozik, a pusztulása felgyorsulhat. A szolnoki hídszölöpöknél a szakemberek éppen erre figyelmeztetnek.
1: Tehát ami nekünk különleges látvány,
0: az a régésznek akár vészjelzés is lehet, ugyanez látható a hajóroncsnál is, hogy egyre hosszabb időre kerül szárazra, a szerkezete egyre gyorsabban romolhat.
1: És gondolom, amikor újra megemelkedik a víz, minden eltűnik.
0: Sok minden igen, de a folyó közben dolgozik, hordalékot mozgat, kimossa az egyik partszakaszt, máshol lerakja az iszapot és a homokot, ezért ugyanaz a meder néhány év alatt is megváltozhat, amit egy alacsony vízállás most megmutat, egy következő évben lehet, hogy ismét teljesen eltakarja a folyó.
1: Na jó, jöhet egy kis játék. Ha a panda lemehetne a Tisza fenekére, szerinted mit találna?
0: Egy régi hídszölöpöt.
1: Egy hajóroncsot.
0: Egy elveszett horgászbotot. 12 napszemüveget.
1: És legalább egy olyan papucsot, amelynek a párját valaki 1997 óta keresi.
0: És 30 telefont. Na, ezeket már nem ellenőriztük régészetileg, maradjunk annyiban, hogy a folyó biztosan sokkal több történetet őriz, mint amennyit jelenleg ismerünk. És talán ez a mai tiszai pillanatok legérdekesebb gondolata, amikor nagyon alacsony a folyó, mi azt mondjuk, eltűnt a víz, pedig közben valami más történik, előkerül a múlt.
1: Egy szölöp, amely egykor hidat tartott, egy hajó, amely valaha emberek között járt, egy meder darab, amelyet évek óta senki nem látott.
0: És mindegyik arra emlékeztet bennünket, hogy a Tisza nem csak víz, a partján élők története is benne van.
1: Csak hogy az alacsony vízállásnak nem örülhetünk felhőtlenül, mert miközben megmutatja ezeket a titkokat, azt is jelzi, mennyire megváltozhat a folyó állapota.
0: Így van, ezért nézzük meg, csodálkozunk rá, fotózzuk le, ha biztonságosan megtehetjük, de vigyázzunk rá, és ne visszahúzódik majd a Tisza, néha nem egyszerűen a meder bukkan elő, hanem a történelem.
1: És ki tudja, hány történet vár még odalent arra, hogy egyszer újra meglássa a napfényt.
0: Ez volt a tiszai pillanatok, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulákozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
7: Pakoljunk össze, mert ismét indul az Utazzunk Együtt. Zenóbia, az elmúlt napokban sokat kalandoztunk a Balaton körül.
8: Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred. Kezdtem azt hinni, hogy lassan balatoni lakcímkártyát kapunk.
7: Ma viszont egy kicsit délebbre vesszük az irányt, Zalavár megyébe utazunk, Horvátország irányába. Mai úti célunk Nagykanizsa.
8: Bevallom, szerintem Nagykanizsával sokan úgy vannak, hogy ismerik a nevét, talán már át is utaztak rajta, de kevesen mondják azt, menjünk el egy napra Nagykanizsára.
7: Pedig éppen ezért választottam, ma kiderült, mit tud adni annak, aki nem átutazik rajta, hanem megáll. Nagykanizsa fekvése évszázadokon át meghatározta a történetét, pontos utak találkozásánál feküdt, és idővel jelentős kereskedelmi központtá vált.
8: Vagyis régen is nagy volt itt a jövésmenés.
7: Nagyon is, a 19. században pedig a vasút tovább erősítette ezt a szerepet, Nagykanizsa összekötő pont lett Budapest és az Adria, valamint fontos térségek között.
8: Tehát, ha régen vonattal utaztunk volna az Adria felé,
7: jó eséllyel Nagykanizsa neve is felbukkant volna az útvonalunkon, a kereskedők, iparosok és utazók pedig mind nyomot hagytak a városban. Ha megkérdezünk, én azt mondom, hogy ha odaértünk, akkor az Erzsébet téren kezdeném a sétát. Ez Nagykanizsa történelmi városközpontjának egyik meghatározó tere.
8: Az a fajta hely, ahol először körbenézünk.
7: És csak utána vesszük elő a telefont fényképezni. Itt áll a város egyik jellegzetes épülete, a Vasemberház is.
8: Na várj, Vasember! Ugye nem Marvel filmet forgatunk?
7: Tony Stark ma szabadnapos. A ház elnevezése a homlokzatán található vaskereskedő cégérhez kapcsolódik, maga az épület pedig Nagykanizsa kereskedővárosi múltjának egyik emléke.
8: Tehát a Vasember már jóval a mozifilmek előtt ott volt Nagykanizsán.
7: Így van, azért jegyeztük fel.
8: Ha Nagykanizsa történelméről beszélünk, akkor a várat sem hagyhatjuk ki.
7: Nem bizony, a Kanizsai vár egykori stratégiai jelentőségű kék vár volt, a török háborúk idején különösen fontossá vált. 1600-ban az Oszmán Birodalom elfoglalta Kanizsát, és több mint 9 évtizedig török kézen maradt.
8: És maga a vár ma már nincs meg.
7: Igen, a felszabadítás után később lebontották, de a története ott maradt a város emlékezetében. Ez az egyik érdekes dolog Nagykanizsán, néha olyasmit is meg kell néznünk, ami fizikailag már nincs előttünk.
8: Ehhez kell egy kis képzelőerő.
7: Az pedig nekünk van.
8: Szép a történelem, de augusztus van. Keressünk egy kis természetet.
7: Akkor irány a csónakázótó környéken, Nagykanizsa közelében egy kedvelt szabadidős terület vár bennünket, víz, erdős környezet, séta, kerékpározási lehetőség.
8: És gondolom horgászok.
7: Természetesen, de van ott valami, amitől messziről észre fogunk venni, mégpedig egy kilátó.

0: Felmegyünk?
1: Hát persze.
0: Miért van olyan érzésem, hogy ebben a rovatban mindig én mászok?
1: Nem csak te szalopjak. A csónakázó tónál álló kilátó története azért érdekes, mert egy korábbi olajfúrótorony szerkezetének felhasználásával alakították ki.
0: Na ez már tényleg nem hétköznapi, egy olajfúró toronyból kilátó.
1: Igen, és ezzel el is érkeztünk Zala egyik érdekes történetéhez. A térségben a 20. században komoly ipari múltnak is különleges emléket állít.
0: Tetszik, amikor valamit nem egyszerűen lebontanak, hanem új életet adnak neki.
1: Nekem is ráadásul fentről egészen más szemmel nézhetjük a környéket. Nagy Kanizsa környéke túrázásra is alkalmas. A zalai táj egészen más hangulatú, mint amit néhány nappal ezelőtt a Balatonnál láttunk, dombok, erdők, kisebb települések.
0: Vagyis ide nem feltétlenül az jön, aki egész napos városi nyüzsgést keres.
1: Pontosan Nagy Kanizsában éppen az lehet a kellemes, hogy összeköthetjük a városi sétát a természettel, délelőtt történelmi belváros, délután csónakázó tó, este pedig
0: vacsora.
1: Tudtam, hogy ide fogunk megérkezni.
0: Ha Zalában járunk, mit keressek az étlapon?
1: A zalai és a göcsei konyha hagyományosan egyszerű tartalmas értékeket ismer: burgonya, káposzta, hajdina, kukorica, gomba, és természetesen többféle húsos étel is megjelenik. Érdemes figyelni például arra, találunk-e az étlapon dödölét.
0: Na, azt szeretem!
1: Burgonyából és lészből készülő hagyományos étel, amelyet gyakran pirított hagymával és tejföllel kínálnak.
0: Andrea.
1: Igen.
0: Most már nem érdekel a kilátó.
1: Gondoltam. És tudom, mit csinálnék még Nagy Kanizsán? Nem rohannék.
0: Ez tőled meglepő kijelentés.
1: Köszönöm szépen, de tényleg leülnék valahol a belvárosban egy kávéra, mert vannak városok, amelyeket nem egyetlen hatalmas látványosság miatt szeretünk meg, hanem a hangulatukért, az utcánkért, a régi házakért, egy térért, egy beszélgetésért.
0: És talán Nagy Kanizsa pont ilyen nem kiabálja azt, hogy nézz rám,
1: hanem azt mondja, állj meg egy kicsit, és fedezd fel.
0: Na jó, rakjuk össze. Ha csak egy napunk van Nagy Kanizsára, mit csinálunk?
1: Reggel belvárosi séta és Erzsébet tér.
0: Vasemberház.
1: Egy kis kanizsai történelem.
0: Ebédre dödölle.
1: Természetesen délután csónakázótó.
0: Kilátó.
1: Séta a természetben.
0: Utána még egy dödölle.
1: Zenobia, ez már nem útidet, hanem étkezés itt. Mai utazásunk végén pedig talán éppen azt tanultuk meg Nagy Kanizsáról, hogy nem mindig a legismertebb úti célok okozzák a legkellemesebb meglepetést. Egy régi kereskedőváros, egy eltűnt vár története, egy vasember, akinek semmi köze Hollywoodhoz, egy tó, egy olajfúró toronyból született kilátó, és egy tányér dödöde.
0: Kettő.
1: Jó, kettő.
0: Nekem pedig azt tetszik benne, hogy egyetlen nap alatt egészen különböző Nagy Kanizsákat láthatunk.
1: A történelmi várost, a zöldet és a régi kereskedelmi ipari múlt emlékeit talán ezért érdemes néha olyan helyen is megállni, amely mellett korábban csak elhaladtunk, mert lehet, hogy éppen ott vár ránk egy történet, amelyről eddig semmit nem tudtunk. Néha nem messzebbre kell utaznunk, csak meg kell állnunk ott, ahol eddig mindig tovább mentünk. Ez volt az Utazzunk Együtt, ma Nagy Kanizsát fedeztük fel, mi pedig nem sokára folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

Tag, azt a

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a
2: Tírus és Divat. A Divat percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Most pedig akkor jöjjenek a divatpercek. Zenóbia, mondd meg őszintén, álltál már úgy a szekrény előtt, hogy tele volt ruhával, mégis azt mondtad, nincs egy rongyom sem?
4: Andrea, szerintem ez nem kérdés, ez egy női élethelyzet.
3: Na akkor ma megpróbáljuk megoldani, mert lehet, hogy nem új ruhára van szükségünk, hanem arra, hogy más szemmel nézzünk arra, ami már ott van a szekrényben. Mai témánk egy ruha, három teljesen különböző összeállítás.
4: Ez tetszik. Vagyis ma nem vásárolunk?
3: Nem.
4: Akkor a pénztárcám már is szereti ezt a rovatot.
3: Képzeljük el, egy egyszerű, egyszínű nyári ruhát lehet fekete, fehér, bézs, kék, olívazöld, vagy bármilyen olyan szín, amit szeretünk. Nem különleges alkalmi darab, egy egyszerű ruha, ami valószínűleg sokunk szekrényében ott van.
4: És ebből csinálunk hármat?
3: Pontosan, persze, nem szabjuk szét a cipőkkel, táskával, ékszerekkel, és egy-egy plusz réteggel változtatjuk meg a karakterét. Elsőként legyen egy egyszerű hétköznapi összeállítás, ugyanaz a nyári ruha, hozzá egy kényelmes sportcipő vagy lapos szandál, egy vászontáska vagy kisebb keresztpántos táska, napszemüveg és kész.
4: Bevásárlás, kávézás, városi séta.
3: Vagy akár munka, ha a munkahelyünk öltözködési szabályai ezt megengedik, a titok az, hogy most nem akarunk túlöltöztetni. Laza haj, kevés ékszer, kényelmes cipő.
4: 5 perc alatt elkészültem, de azért úgy nézek ki, mintha gondolkodtam volna rajta.
3: Ez a divat egyik legnagyobb művészete. És jön a második változat.
4: És most ugyanazt a ruhát szeretném felvenni vacsorához.
3: Akkor kezdődik az átalakulás, a sportcipő helyére kerülhet egy elegánsabb szandál vagy más csinos cipő. A vászontáskát lecserélhetjük egy kisebb struktúráltabb táskára, jöhet egy feltűnő fülbevaló vagy karkötő.
4: És már is más?
3: Nagyon, mert sokszor nem maga a ruha határozza meg, mennyire elegáns az összhatás. A kiegészítők adják meg a hangulatát, egy szép például teljesen megváltoztatja a ruha arányait.
4: És ha este hűvösebb lesz?
3: Jöhet egy könnyű blézer vagy kardigán, és ugyanaz a ruha, amiben délelőtt bevásároltunk, este már egészen elegáns lehet. Most pedig legyen egy kicsit merészebb ugyanaz a ruha, de ráveszünk egy nyitott, bőszabású inget, feltűrjük az ujját, jöhet egy sportosabb cipő, napszemüveg és egy karakteresebb táska.
4: Tehát az inget nem is feltétlenül gomboljuk be?
3: Nem, plusz rétegként használjuk. Egy egyszerű ruha ettől rögtön érdekesebb lesz. Az inget akár lazán, derékra is köthetjük.
4: És megint ugyanaz a ruha van rajtunk.
3: De egészen más karakterrel.
4: Akkor tulajdonképpen nem is a ruhák számítanak legjobban.
3: A ruhánk is, de nagyon gyakran alábecsüljük a kiegészítőket. Vegyünk egy egyszerű fehér ruhát barna bőrszandállal és vonott táskával, természetes, nyaralós hangulatú. Fémes ékszerekkel és elegáns táskával már esti, sportcipővel és baseball sapkával pedig sportos.
4: Vagyis ugyanaz az alap, három különböző történet.
3: Pontosan.
4: A rétegezésről általában az ősz jut eszembe.
3: Pedig nyáron is használhatjuk, csak könnyebb anyagokkal, vékony ing, könnyű mellény, laza blézer, vékony kardigán. Ezekkel nem csak a hőmérséklethez alkalmazkodhatunk, hanem egy

0: ruhát is teljesen átformálhatunk, és ez különösen jól jön akkor, amikor nappal 30 fok van.
1: Az üzletben pedig a légkondi szerint november.
0: Pontosan. És most jöjjön a mai panda divat feladat. Ha ma hazaérünk, ne menjünk vásárolni.
1: Ez kezd egyre veszélyesebb lenni.
0: Nyissuk ki a saját szekrényünket, vegyünk elő egy ruhadarabot, amit régóta mindig ugyanúgy viselünk, és próbáljunk hozzá három teljesen különböző összeállítást készíteni.
1: Például?
0: Egy fehér inget, egy farmerrel, egyszerű szoknyával, egyszer pedig nyitva egy nyári ruha fölött, vagy egyszerű fekete ruhát sportosan, elegánsan és lazán.
1: Tulajdonképpen olyan, mintha vásárolnánk csak a saját szekrényünkben.
0: Pontosan, és néha olyan ruhadarabot is újra felfedezünk, amit már majdnem elfelejtettünk.
1: Játsszunk egyet!
0: Jöhet!
1: Egyszerű fekete ruha plusz sportcipő.
0: Lazavárosi.
1: Ugyanez elegáns szandállal és szép fülbevalóval.
0: Esti program.
1: Ugyanez bő ingel és lapos szandállal.
0: Nyári könnyed.
1: Ugyanez gumicsizmával, téli kabáttal és símaszkal.
0: Zenobia augusztusban.
1: Divatbátor vagyok.
0: Te nem divatbátor vagy, te eltévesztetted az évszakot. És talán ez a mai divatpercek legfontosabb gondolata, a stílus nem attól lesz érdekes, hogy mennyi ruhánk van, hanem attól, hogy mennyi mindent tudunk kihozni abból, ami már a miénk.
1: És ennek van még egy előnye, kevesebb felesleges vásárlás.
0: Pontosan, pénzt takaríthatunk meg, kevesebb ruhát halmozunk fel, és közben kreatívabbá válunk, néha a legjobb új ruhánk már ott lóg a szekrényünkben, csak még nem próbáltuk másképpen viselni.
1: Én ma este átnézem a szekrényemet.
0: Nagyon helyes.
1: És ha semmit nem találok?
0: Nem mond.
1: Akkor holnap vásárolni megyek.
0: Zenobia, akkor kezdhetjük előről az egész rovatot. Ez volt a Divatpercek, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk.
2: A Divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Most következnek a biztosítási percek, amelyekhez ma a DDOR biztosító csatlakozott támogatóként, mert egy vállalatlan káreseménynél nem csak az számít, milyen biztosításunk van, hanem az is, hogy tudjuk-e, milyen és mi legyen az első lépés. Zenóbia, képzeld el, reggel még süt a nap, 30 fok, aztán délután elsötétedik az ég.
4: Jön a szél,
3: a jégeső,
4: dörög, villámlik.
3: 10-20 perc múlva pedig végén, csak hogy a kertben letört egy gyág, megsérült a tető, beázott egy szoba, vagy éppen a villám után nem működik valamelyik elektromos berendezés.
4: És ilyenkor általában mindenki ugyanazt kérdezi, most mit csináljak?
3: Pontosan, ma összeállítottuk a Panda Viharkárt kisokost. Az első szabály nagyon egyszerű. Emberélet és biztonság mindenek előtt, ha leszakadt vezeték van a közelben, megsérült a tető, kidőlt egy fa, vagy fennáll az áramítés veszélye, ne próbáljunk hősködni.
4: Vagyis ne az legyen az első, hogy gyorsan felmászom a tetőre, megnézem, hogy mi történt.
3: Főleg ne vihar közben, ha közvetlen veszélyhelyzet van, először az illetékes sürgősségi szolgálatot értesítsük. A kár dokumentálása fontos, de a saját testi épségünk fontosabb.
4: Elmúlt a vihar, biztonságban vagyunk. Most mi következik?
3: Elő a telefonnal, de most nem szelfizünk. Fotózunk és videózzuk le a károkat, a sérült tető, ha biztonságos helyről látható, a beázást, a jégverés nyomait, a letört ágakat, a megrongálódott tárgyakat.
4: Miért ennyire fontos ez?
3: Mert a fényképek segítenek dokumentálni, milyen állapot alakult ki közvetlenül a káresemény után. Érdemes nem csak közelről, hanem távolról is fotózni, hogy látható legyen az összkép.
4: Tehát ne egyetlen képet készítsünk.
3: Pontosan, és ha lehetséges, írjuk fel azt is, mikor történt a vihar, és mikor vettük észre a kárt.
4: Tegyük fel, hogy a tetőn valami megsérült, és befolyik a víz. Várjunk addig, amíg kijön valaki?
3: Nem feltétlenül, ha biztonságosan megoldható, érdemes ésszerű lépéseket tenni azért, hogy ne növekedjen tovább a kár. Például a befolyó víz alá tehetünk edényt, a víztől veszélyeztetett tárgyakat biztonságosabb helyre vihetjük. Egy betört ablakot idéglenesen lefedhetünk, ha ezt veszély nélkül meg tudjuk tenni.
4: De előtte fotó.
3: Így van, amennyiben lehetséges, előbb dokumentáljuk az eredeti állapotot, és csak utána végezzük el a szükséges idéglenes kárenyhítést.
4: És mi legyen azzal, ami teljesen tönkrement?
3: Itt könnyű hibázni az ember, ösztönösen elkezd takarítani. Eznél szükség lehet arra, hogy a sérült tárgy vagy annak állapota igazolható legyen. Ezért ne kapkodjunk a kidobálással, amíg nem tisztáztuk a biztosítóval, mire van szükség a kárigényhez.
4: És a javítás számláit is érdemes megtartani?
3: Mindenképpen őrizzük meg a kárral kapcsolatos dokumentumokat, számlákat és bizonylatokat, és kövessük a biztosító által kért eljárást.
4: Van egy tipikus nyári félelem, belecsap a villám valahová közelben, aztán egyszer csak nem működik a televízió, vagy más elektromos

0: lakásbiztosításom.
1: Pontosan tudnunk kell azt is, mire terjed ki. Két lakásbiztosítás nem feltétlenül ugyanazokat a kockázatok.
0: Pillanatok alatt komoly károkat tud okozni.
1: Igen, tetőfedésben, redőnyben, üvegfelületekben és más kültéri elemekben is keletkezhet kár. De itt is fontos, a pontos fedezetet mindig a saját szerződésünk alapján kell ellenőrizni.
0: Vagyis a biztosításnál nincs olyan, hogy a szomszédomnak kifizették, akkor nekem is biztosan kifizetik?
1: Ez nagyon fontos. A szomszédnak lehet más biztosítása és más fedezete, más feltételekkel. Mindig a saját kötvényünk és biztosítási feltételeinket nézzük. Ha megtörtént a baj, ne halogassuk a kárbejelentést a szerződésben meghatározott módon és határidőn belül, értesítsük a biztosítót.
0: Ilyenkor mit érdemes előkészíteni?
1: A biztosítás adatait, a káresemény időpontját, rövid leírást arról, mi történt, a sérült vagyontárgyak adatait, amennyiben szükséges, és természetesen az elkészített fényképeket, videókat, dokumentumokat.
0: Vagyis vihar után a sorrend, a biztonság,
1: dokumentálás,
0: kárenyhítés
1: és kárbejelentés.
0: Jöhet egy gyors panda próba?
1: Jöhet.
0: Vihar után megsérült a tető, azonnal felmászom rá?
1: Nem. Első a biztonság.
0: Biztonságos helyről lefotózom a károkat?
1: Igen.
0: A teljesen tönkrement dolgokat rögtön kidobom?
1: Ne siess vele, előbb dokumentáljuk és tisztázzuk, szükség van erre a kárrendezéshez.
0: Azt mondom, majd 2 hónap múlva bejelentem.
1: Nem jó ötlet, ha szerződés szerinti határidőt tartsuk be.
0: És ha azt mondom, én előre elolvastam, mire terjed ki a biztosításom,
1: akkor kapsz egy óriási panda piros pontot.
0: Tulajdonképpen ebből az egészből nekem az jött le, hogy a biztosításunkat nem akkor kell először elővenni, amikor már folyik a víz a mennyezetből.
1: Pontosan időnként érdemes átnézni, mire vagyunk biztosítva, mekkora összegre, milyen kockázatok szerepelnek a szerződésben, és változott-e közben az otthonunk vagy az ingóságaink értéke.
0: Mert a vihar nem telefonál előtte, hogy jó napot kívánok, délután 16:30 érkeznék.
1: Pedig milyen udvarias is lenne. A mai biztosítási percek legfontosabb üzenete tehát egyszerű. A vihart nem tudjuk megállítani, de felkészültebbek lehetünk arra, ami utána következik. Ha megtörténik a baj, először vigyázzunk magunkra és egymásra, dokumentáljuk a károkat, biztonságosan akadályozzuk meg a további károsodást, amennyire lehet, őrizzük meg a szükséges dokumentumokat, és időben jelentsük be a káreseményt, és még a nyugodt időben érdemes tudni, pontosan mit tartalmaz a biztosításunk. Mai rovatunk végén pedig köszönjük a DDOR biztosító támogatását, amely a biztosítási percekhez csatlakozva segít abban, hogy a biztosítás ne csak egy elrakott kötvény legyen, hanem olyan védelem, amelynek feltételeit ismerjük is. A pontos szolgáltatásokért, fedezetekért, kizárásokért és kárbejelentésekért keressék fel a DDOR biztosítót. Ezek voltak a biztosítási percek itt a Tisza hangjában, és lassan el is érkezünk műsorunk végéhez, de még lesz egy lapszemlénk a magyar szóból.

Még egyszer jó reggelt kívánunk, és igen, megjelent a mai Magyar Szó hétfői száma, nézzük, miről olvashatunk a Vajdasági Magyarság napilapjának címlapján. Az időjárás és annak következményei továbbra is komoly figyelmet kapnak. A tartós hőség és a csapadékhiány egyre több területen érezteti hatását Szerbiában. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen csökkent a vízerőművek villamosenergia termelése, miközben a magas hőmérséklet miatt nő az áramfogyasztás. A szárazság a mezőgazdaságot is sújtja. Azt mondhatjuk, hogy Szerbia több pontján is tombolnak a tüzek.

A címlap szerint a tűzoltók és az önkéntesek több helyszínen folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésében. Egyes területeken a nehéz terep és az erős szél is hátráltatja az oltást. A magyar szó mai száma foglalkozik a hivatalos nyelv és írás használattal is. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala elkészítette a 2027 és 2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervezetét. A címlap vezető témája emellett Szerbia és Ukrajna együttműködésével foglalkozik. A lap beszámolása szerint a NISZ működési engedélyének helyzetéről is az energiaellátás kérdése rendkívüli nyári időjárás miatt különösen fontos témává vált. Ez volt a Magyar Szó augusztus 10-i lapszemléje itt a Panda Rádióban.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme. Obel.tv
4: Es wurde reklamiert.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Már csak két nap, szerdán részleges napfogyatkozás. Érdemes beírni a naptárba, augusztus 12-én szerdán este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig körülbelül 19 óra 51 perckor éri el. A nap korongjának valamivel több mint 43%-a takaródik el. Fontos, a napot hagyományos napszemüvegben keresztül nem szabad nézni, csak szabványos napfogyatkozást néző szemüveget használjunk. Ha az időjárás is velünk lesz, szerda este érdemes lesz az ég felé fordítani a figyelmünket. Sporton tánt a szombat Magyar Kanizsán. Mozgalmas hétvégén vagyunk túl, szombaton a 44. Futó és Úszó Fesztivál népesítette be Magyar Kanizsát és a Tiszapartot. Úszók, futók, gyermekek és felnőttek álltak rajthoz, miközben a parton a szurkolóké volt a főszerep. A rendezvény ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsán a sport nem csak verseny, hanem valódi közösségi élmény is. A vízben is folytatódott a sportos hétvége. Nem ért véget szombaton a sport Magyar Kanizsán. Vasárnap a kajakosok vették birtokba a Tiszát, ahol regattát rendeztek. A versenyzők több korosztályban és különböző távokon mérték össze tudásukat, így a hétvége valódi vízi és szárazföldi sportünnepé vált. A kajakregatta nem csak a versenyzőkről szólt. A Tiszaparton összegyűlt nézők és családtagok is szurkoltak a résztvevőknek, miközben a folyó ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsa egyik legnagyobb természeti és sportértéke is egyben. Így a hétvégén mérlege igazán mozgalmas lett. Szombaton futók és úszók, vasárnap pedig kajakosok töltötték meg élettel a Tiszapartot. Véget ért a Malom Fesztivál. Oromon szombaton lezárult az idei Malom Fesztivál is. Három napon keresztül zene, művészet, alkotás és közösségi programok töltötték meg élettel a fesztivál helyszínét. A nyári programszezon azonban ezzel még messze nem ért véget. Augusztus második felében is számos rendezvény vár bennünket a térségben. Vasárnap véget ért az egyhetes nemzetközi Roadpol sebesség ellenőrzési akció, de a nyári csúcsforgalom továbbra is tart. A hétvégék mellett hétfőn is sokan térnek haza nyaralásból, vagy indulnak hosszabb útra. A nagy meleg, a sűrű forgalom, valamint a motorosok és a kerékpárosok nagy száma fokozott figyelmet. A megengedett sebesség nem feltétlenül biztonságos sebesség. Az útviszonyokhoz igazítsuk a tempót, és hosszabb utazáskor rendszeresen tartunk pihenőt. Érdekes változást láthatnak most Budapest esti látogatói. A rendkívüli hőség és az energiaellátás terhelése miatt több ikonikus épület és látványosság díszkivilágítását lekapcsolták vagy korlátozták. A változásnak természetvédelmi hozadéka is lehet, a kevesebb mesterséges fény kedvez bizonyos rovarfajoknak, amelyeket megzavarhat az erős éjszakai világítás. Világhír, tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A természet ereje került a figyelem középpontjába Kínában. A Dolphin tájfun, az ország idei legerősebb trópusi ciklonja, elérte a keleti partvidéket. A hatóságok több mint 1 millió embert evakuáltak, és áradások veszélyére is figyelmeztettek. Panda ajánló, már a következő hétvégére készülünk, és van egy igazán szép helyi kulturális programunk is. Hímzés 100 év tükrében címmel nyílik kiállítás augusztus 15-én szombaton a Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban. A tárlat vidékünk hímzés kultúrájának régió állapotban megőrzött darabjait mutatja majd be. A kiállítás különlegessége, hogy a szervezők a helyi lakosság segítségével gyűjtik össze a bemutatandó hímzéseket. A tárgyakat augusztus 10-e és 12-e között, vagyis mától szerdáig lehet eljuttatni a képtárba, régításba. Egy tárlat, amelyhez ezúttal maga a közösség is hozzáadhat egy darabot a múltjából. Ezen a napon, augusztus 10-én 1793-ban nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a párizsi Louvre. Az egykori királyi palota ma a világ egyik legismertebb múzeuma,
ahol olyan műalkotások találhatók, mint Leonardo da Vinci Mona Lisája. A mai jó hírt a Magyar Kanizsai kiállítás adja. Egy nagymamától örökölt terítő vagy egy régi kézzel hímzett blúz talán évek óta egy szekrényben pihen, most viszont egy egész közösség történetének részévé válhat, néha egy tárgy nem egyszerűen régi, hanem emléket őriz. A szerdai napfogyatkozás megfigyeléséhez ne használjanak napszemüveget, kormozott üveget, fényképezőgépet vagy távcsövet megfelelő napszűrő nélkül. A biztonságos megfigyeléshez erre a célra készült napfogyatkozást néző szemüveg szükséges. És mit mondott a Hold a napnak? Szerdán egy kicsit beugrom eléd. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít. Szerdán az eget figyeljük, Magyar Kanizsán pedig már készülünk a következő kulturális programokra. Pandoradar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Videópályázatot hirdetett Karta 21 mozgalom csodálatos Kárpát-medence címmel. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők saját szemszögükből mutassák meg a régió különleges helyszíneit, élményeit és azokat az emberi történeteket, amelyek összegötik az itt élő közösségeket. A szervezők szerint a Kárpát-medence szépségét nem csak a természeti értékek és a történelmi örökség adják, hanem az emberek közötti találkozások és kapcsolatok is. A pályázók egy rövid, legfeljebb másfél-két perces videóban mesélhetnek arról, mi ragadta meg őket egy nyári utazás, kirándulás vagy séta során. A téma szabadon választható, így egy táj, egy épület, egy gasztronómiai élmény, vagy akár egy különleges találkozás is megjelenhet a felvételeken. A pályázat fődíja egy vadonatúj iPad. A videókat 2026. szeptember 7-én éjfélig várják a szervezők. A Karta 21 mozgalom arra bíztat mindenkit, hogy örökítse meg és ossza meg azt a pillanatot, amely számára a Kárpát-medence sokszínűségét és különlegességét jelenti. Különleges kerékpáros vállalkozásba kezd a 19 éves szegedi egyetemista Benko Botond, aki egészen Portugáliáig, a Sziklafokig teker. Az út célja azonban nem csupán a több ezer kilométeres táv teljesítése, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a demenciával élők és családjainak nehézségeire. Botond történelem magyar szakos tanhallgató. Saját elmondása szerint korábban nem kereste azokat a kihívásokat, amelyek során ki kell lépnie a komfortzónájából. Most azonban egy olyan ügy mellé állt, amely számára túlmutat a személye. Teljesítményen. A 60 év feletti korosztály mintegy 7%-a él demenciával, ami számos magyar család mindennapjait befolyásolja. Az út során a feledhetetlen alapítvány javára gyűjtenek, hogy az érintettek és hozzátartozóik több támogatást és segítséget kaphassanak. A kezdeményezés mellé állt a Kertépítés Szeged is, amely Botond úti költségeinek szponzorálását vállalta. A szervezők szerint minden segítség számít, hiszen sok kisebb támogatás együtt komoly változást hozhat. Aki szeretné támogatni a kezdeményezést, közvetlenül a feledhetetlen alapítvány munkájához járulhat hozzá adományával. Újra életet szeretnének lehelni a kiszombori rónai kastélyba a helyi civilek. A település 1859-ben épült. Műemléki védettségű kastélya hosszú évek óta rossz állapotban van, ám két helyi civil szervezet nem mondott le arról, hogy az épület ismét a település egyik legfontosabb értéke legyen. A Kismária Hortenzia honismereti kör és az Összefogás a kiszombori rónai kastélyért egyesület közösen dolgozik a kastély tornyának és környezetének rendbetételén. A munkálatokhoz 2024 őszén kapták meg az önkormányzat jóváhagyását. A kezdeményezést pedig sok helyi vállalkozás is segíti. A szükséges anyagok egy részét adományokból biztosítják. Az önkormányzat pedig szintén támogatást ígért. A civilek célja, hogy hosszabb távon a kastély tornya a látogatók előtt is megnyílhasson. Ehhez azonban többek között fel kell újítani a földszintről az emeletre vezető csigalépcsőt és a torony tetejéhez vezető fallépcsőt is, amelyek jelenleg balesetveszélyesek. A kastély barátai korábban egy közös akcióval is felhívták a figyelmet az épület sorsára, amikor mintegy 25 helybeli fogta körbe az épületet. A civil összefogás célja, hogy a rónai kastély ne csupán egy értékes műemlék maradjon, hanem ismét szerves része legyen Kiszombor életének. Augusztus 31-ig lehet nevezni az Év Kertje 2026 versenyre, amely idén is három kategóriában várja a jelentkezőket. Díszkertek, teraszok és erkélyek, valamint veteményesek indulhatnak a megmérettetésen. A pályázóknak kertjükről készült fényképeket kell feltölteniük, és néhány mondatban be kell mutatniuk azt, hogy miért különleges számukra az adott hely. A kategória győztesekről szakmai zsűri dönt, amelyben tájépítészek, kertészmérnökök és a kertkultúra ismert szakemberei kapnak helyet. A verseny egyik fődíja egy Luba 3 AVD 1500 robotfűnyíró, de több 100 000 forint értékű vásárlási utalvány és kertészeti ajándékcsomag is gazdára talál. Külön közönségdíjat is kiosztanak, amelynek nyertese 100 000 forintos vásárlási utalványt és egy 60 000 forint értékű talajjavító csomagot kap. A szervezők szerint nem feltétlenül a tökéletes, magazinba illő kerteket keresik, hanem azokat a személyes tereket, amelyekben megmutatkozik a tulajdonos gondoskodása és kreativitása. A verseny mottója is ezt hangsúlyozza. Ez nem csak kert, ez te vagy. Nevezni augusztus 31-ig lehet az Évkertje 2026 versenyre. sportturnust hirdetett a Gokart Park Szeged és a Vitál Ifjúsági Sport Egyesület az idei nyárra. Az augusztus 24 és 28 között megrendezett Gokart táborra még lehet jelentkezni, így azok is pályára állhatnak, akik a korábbi turnusokról lemaradtak. A táborban a gyermekek nem csak gokartozhatnak, hanem játékos és gyakorlati formában a versenyzés alapjaival is megismerkedhetnek. A program része a zászlójelzések, a versenyszabályok, a közlekedési alapismeretek és a biztonságos pályahasználat elsajátítása. A résztvevők sprint és szlalom feladatokban, valamint időmérős futamokon is kipróbálhatják magukat. A hét során a cél nem csak gyorsulás, hanem az is, hogy a gyerekek egyre magabiztosabban és tudatosabban vezessenek. A tábor közösségi élményt is kínál, hiszen a résztvevők együtt gyakorolnak, versenyeznek és játékos feladatokban vesznek részt. Az augusztus végi turnusra még vannak szabad helyek. Érdemes mielőbb jelentkezni ezekre. Jelentkezni, további információt kérni a gokartparkszegedkukac@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 381 82 82-es telefonszámon lehet. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallották itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

haragnál. Ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek. Mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ma kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja Tanyugnak elmondta, kétszámjegyű, vagyis legalább 10%-os minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyelőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorović szerint kétszámjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. Sinisa a máli pénzügyminiszter augusztus első napjaiban közölte, hogy Szerbiában jelenleg a minimálbér 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Ez első alkalommal fedezi teljes egészében a minimális fogyasztói kosár értékét, tette hozzá a politikus. Szerbiában júliusban 1,9%-ra csökkent az infláció. Ez júniushoz képest 0,8%-os mérséklődést jelent. Bojan Stanić, a Szerbiai Gazdasági Kamara szakértője szerint a következő időszakban az infláció várhatóan a Szerbiai Nemzeti Bank célértékén belül marad. A lassulásban jelentős szerepet játszott a mezőgazdasági termékek, elsősorban a gyümölcs és a zöldség árának csökkenése, amelyek egy év alatt átlagosan 7-8%-kal lettek olcsóbbak. Kedvező jel az is, hogy a reálbérek mintegy 6%-kal emelkedtek, így a lakosság vásárló ereje javul. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az inflációs veszély még nem múlt el, különösen az energiaárak és a közel-keleti konfliktus miatt. Az olaj drágulása, az európai gazdaság problémái, valamint az import és a szállítási költségek növekedése újabb inflációs nyomást okozhat. A következő időszakban az infláció várhatóan ellenőrzés alatt marad, de a külső gazdasági és geopolitikai tényezők továbbra is kockázatot jelentenek. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását támogató állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavainak. Sara Pavkov, környezetvédelmi miniszter szerint a növekedés részben annak is köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A minisztérium eddig csak nem 3 millió euró támogatást ítélt meg, mintegy 600 elektromos jármű beszerzésére. Ugyanakkor a benyújtott kérelmeknek egyenlőre csupán körülbelül egy harmadát tudták elbírálni. A tárca további források biztosításán dolgozik, mivel a jelenlegi költségvetés nem fedezi a megnövekedett igényeket. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe, a hibrid autókat vásárlók két éve már nem részesülnek a program támogatásából. Regisztrálták az idei első nyugatnílusi lázas megbetegedéseket Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A két beteg Belgrád területéről származik, 75 és 82 évesek. Az eseteket augusztus 5-én erősítették meg. Mindkét páciensnél a betegség idegrendszert érintő formája alakult ki, ezért a fővárosi fertőző és trópusi betegségek klinikáján kezelik őket. A nyugat-nílusi láz szezonális vírusos betegség, amely főként nyáron és kora ősszel fordul elő, fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A szakemberek ajánlásai között szerepel a szúnyogriasztó használata a szabadban, világos színű, hosszú ujjú és hosszú szárú ruha használata, a szabadban tartózkodás kerülése alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Szereljenek fel szúnyoghálót az ablakokra, ajtókra és az ágy köré. Csökkentsék a szúnyogok számát a lakásban, és lehetőség szerint tartózkodjanak légkondicionált helyiségben. Kerüljék a szúnyogokban gazdag területeket, például az erdőket és a mocsarakat. Trópusi vagy szubtrópusi országokba utazás esetén fokozottan tartsák be ezeket az óvintézkedéseket.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon is száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon is napos, meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli maximális hőmérséklet 20 fok körül várható, a nappali csúcshőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Ezvodare.

A nap kérdése. Önök válaszoltak. Néha úgy gondolunk az ajándékokra, mint valami különleges dologra, amihez alkalom kell, születésnap, névnap, évforduló, pedig talán saját magunkról sem kellene megfeledkeznünk a hétköznapokban. És itt most nem nagy dolgokra gondolunk, lehet egy kávé, egy szelet sütemény, néhány perc csend, egy séta, vagy akár az, hogy ma egyszerűen azt mondjuk, ezt most megengedem magamnak. Mai kérdésünk, mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát egy átlagos napon? Nézzük, önök mivel lepik meg saját magukat. Anikó írt nekünk Kanizsáról, egy kávé, de nem otthon, néha munka után beülök valahova egyedül, kikapcsolom a telefonomat, és 20 percig egyszerűen csak kávézom. Nekem ez is a kis luxus. Judit is írt nekünk Zentáról. Én hazafele néha veszek magamnak egy szál virágot, nem csokrot, csak egyetlen szálat. A férjem először mindig megkérdezte, kitől kaptam. Mondtam neki, attól a nőtől, aki megérdemli. Gábor is írt nekünk Török Kanizsáról. Egy órát a műhelyben barkácsolok, bütykölök valamit, és közben senki nem kér tőlem semmit, nekem ez többet ér bármilyen ajándéknál. Ildikó írta a következőt nekünk Adáról. Én egy jó könyvvel ajándékozom meg magam, este azt mondom, ma nem mosogatok el azonnal, előbb olvasok 20 percet. A tányérok még soha nem szaladtak el. Mizsi is írt nekünk Oromhegyesről, nekem egy fagyi télen is, és igen, két gombóc, mert ha már magamat ajándékozom meg, ne legyek fukar. Kanizsáról írt nekünk Marika, egy séta a Tisza mellett, nem kerül semmibe, mégis mindig úgy térek haza, mintha kaptam volna valamit. Niki is írt nekünk Szabadkáról. Nekem az a legnagyobb ajándék, amikor reggel nem ugram ki rögtön az ágyból, még 10 perc a takaró alatt kávéval, három gyerek mellett, ez már majdnem wellness. Zoli is írt nekünk Martonosról. Én időnként veszek magamnak valami apróságot a horgászboltban, a feleségem szerint már annyi apróságom van, hogy lassan külön szoba kell nekik. És írt nekünk egy hallgató Horgosról, nevet nem ért mellé, egy jó zene az autóban kicsit hangosabban, mint kellene, hazafelé ez az én 10 perc, mire megérkezem, általában a rossz kedvem is elmúlik. Rózsi néni is írt nekünk Kispiacról, én már elmúltam 70, nekem az ajándék egy délutáni kávé a teraszon, és hogy nem érzem úgy, hogy mindig csinálnom kell valamit, ezt sokáig kellett tanulnom. Bea is írt nekünk Topolyáról, egy szelet csokoládé bár nálam, azaz egy szelet néha érdekes módon egy egész táblává fejlődik. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Nekem fél óra, amikor senkihez nem kell alkalmazkodnom, nem nagy dolog, de két munkahely és család mellett ritkán jut belőle. Ilyenkor csak leülök, és azt csinálom, amihez éppen kedvem van. Bálint is ért nekünk Moholról, friss péksütemény reggel. Nem minden nap, de néha kerülök egyet munkába menet, csak azért, hogy szeretem az illatot és azt az 5 percet, amikor még előttem van az egész nap. Ágnes is írt nekünk Péter révéről. Én egy telefonhívással ajándékozom meg magam, felhívom a testvéremet, aki messze él. Néha csak 10 percet beszélünk, de utána mindig jobb kedvem van. Köszönjük az üzeneteket, és milyen érdekes, alig esett szó drága dolgokról. Kávé, egy szál virág, egy kis csokoládé, zene az autóban, 20 perc egy könyvvel, egy séta, vagy egyszerűen egy kis idő, amikor nem kell rohanni sehova. Talán éppen ez a mai válaszok legszebb üzenete. Önmagunk megajándékozásához nem feltétlenül pénz kell, néha csak engedélyt kell adnunk magunknak egy kis örömre. És ha ma még nem tette meg, legyen ez a mi kis rádiós kihívásunk. Ajándékozza meg magát valamivel, akár csak 10 perc nyugalommal. Mi pedig gondoskodunk hozzá a zenéről. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: Ez volt a

0: Fuvarvár!
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Már csak két nap, szerdán részleges napfogyatkozás. Érdemes beírni a naptárba, augusztus 12-én szerdán este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig körülbelül 19 óra 51 perckor éri el. A nap korongjának valamivel több mint 43%-a takaródik el. Fontos, a napot hagyományos napszemüvegben keresztül nem szabad nézni, csak szabványos napfogyatkozást néző szemüveget használjunk. Ha az időjárás is velünk lesz, szerda este érdemes lesz az ég felé fordítani a figyelmünket. Sporton telt a szombat Magyar Kanizsán. Mozgalmas hétvégén vagyunk túl, szombaton a 44. Futó és Úszó Fesztivál népesítette be Magyar Kanizsát és a Tiszapartot. Úszók, futók, gyermekek és felnőttek álltak rajthoz, miközben a parton a szurkolóké volt a főszerep. A rendezvény ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsán a sport nem csak verseny, hanem valódi közösségi élmény is. A vízben is folytatódott a sportos hétvége. Nem ért véget szombaton a sport Magyar Kanizsán. Vasárnap a kajakosok vették birtokba a Tiszát, ahol regattát rendeztek. A versenyzők több korosztályban és különböző távokon mérték össze tudásukat, így a hétvége valódi vízi és szárazföldi sportünneppé vált. A kajakregatta nem csak a versenyzőkről szólt, a Tiszaparton összegyűlt nézők és családtagok is szurkoltak a résztvevőknek, miközben a folyó ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsa egyik legnagyobb természeti és sportértéke is egyben. Így a hétvégén mérlege igazán mozgalmas lett. Szombaton futók és úszók, vasárnap pedig kajakosok töltötték meg élettel a Tiszapartot. Véget ért a Malom Fesztivál. Oromon szombaton lezárult az idei Malom Fesztivál is. Három napon keresztül zene, művészet, alkotás és közösségi programok töltötték meg élettel a fesztivál helyszínét. A nyári programszezon azonban ezzel még messze nem ért véget. Augusztus második felében is számos rendezvény vár bennünket a térségben. Vasárnap véget ért az egyhetes nemzetközi Roadpol sebesség ellenőrzési akció, de a nyári csúcsforgalom továbbra is tart. A hétvégék mellett hétfőn is sokan térnek haza nyaralásból, vagy indulnak hosszabb útra. A nagy meleg, a sűrű forgalom, valamint a motorosok és a kerékpárosok nagy száma fokozott figyelmet igényel, és maradjon velünk a múlt heti rendőrségi figyelmeztetés. A megengedett sebesség nem feltétlenül biztonságos sebesség. Az útviszonyokhoz igazítsuk a tempót, és hosszabb utazáskor rendszeresen tartunk pihenőt. Érdekes változást láthatnak most Budapest esti látogatói. A rendkívüli hőség és az energiaellátás terhelése miatt több ikonikus épület és látványosság díszkivilágítását lekapcsolták vagy korlátozták. A változásnak természetvédelmi hozadéka is lehet, a kevesebb mesterséges fény kedvez bizonyos rovarfajoknak, amelyeket megzavarhat az erős éjszakai világítás. Világhír, tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A természet ereje került a figyelem középpontjába Kínában. A Dolphin tájfun, az ország idei legerősebb trópusi ciklonja, elérte a keleti partvidéket. A hatóságok több mint 1 millió embert evakuáltak, és áradások veszélyére is figyelmeztettek. Panda ajánló, már a következő hétvégére készülünk, és van egy igazán szép helyi kulturális programunk is. Hímzés 100 év tükrében címmel nyílik kiállítás augusztus 15-én szombaton a Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban. A tárlat vidékünk hímzés kultúrájának régió állapotban megőrzött darabjait mutatja majd be. A kiállítás különlegessége, hogy a szervezők a helyi lakosság segítségével gyűjtik össze a bemutatandó hímzéseket. A tárgyakat augusztus 10-e és 12-e között, vagyis mától szerdáig lehet eljuttatni a képtárba. Régi blues, terítő, függöny vagy más hímzett emlék is bekerülhet a kiállításba. Egy tárlat, amelyhez ezúttal maga a közösség is hozzáadhat egy darabot a múltjából. Ezen a napon, augusztus 10-én 1793-ban nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a párizsi Louvre. Az egykori királyi palota ma a világ egyik legismertebb múzeuma, ahol olyan műalkotások találhatók, mint Leonardo da Vinci Mona Lisája. A mai jó hírt a Magyar Kanizsai kiállítás adja. Egy nagymamától örökölt terítő vagy egy régi kézzel hímzett blúz talán évek óta egy szekrényben pihen, most viszont egy egész közösség történetének részévé válhat. Néha egy tárgy nem egyszerűen régi, hanem emléket őriz. A szerdai napfogyatkozás megfigyeléséhez ne használjanak napszemüveget, kormozott üveget, fényképezőgépet vagy távcsövet megfelelő napszűrő nélkül. A biztonságos megfigyeléshez erre a célra készült napfogyatkozást néző szemüveg szükséges. És mit mondott a Hold a napnak? Szerdán egy kicsit beugrom eléd. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Szerdán az eget figyeljük, Magyar Kanizsán pedig már készülünk a következő kulturális programokra. Panda Radar, képben a világgal.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

vége a nyári pihenésnek. Eljött az Esztékéből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. Esztékéből.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ma kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja Tanyugnak elmondta, két számjegyű, vagyis legalább 10%-os minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyenlőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorović szerint két számjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. Sinisa Mali pénzügyminiszter augusztus első napjaiban közölte, hogy Szerbiában jelenleg a minimálbér 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Ez első alkalommal fedezi teljes egészében a minimális fogyasztói kosár értékét, tette hozzá a politikus.

0: Szerbiában júliusban 1,9%-ra csökkent az infláció, ez júniushoz képest 0,8%-os mérséklődést jelent. Bojan Stanić, a szerbiai gazdasági kamara szakértője szerint a következő időszakban az infláció várhatóan a Szerbiai Nemzeti Bank célértékén belül marad. A lassulásban jelentős szerepet játszott a mezőgazdasági termékek, elsősorban a gyümölcs és a zöldség árának csökkenése, amelyek egy év alatt átlagosan 7-8%-kal lettek olcsóbbak. Kedvező jel az is, hogy a reálbérek mintegy 6%-kal emelkedtek, így a lakosság vásárló ereje javul. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az inflációs veszély még nem múlt el, különösen az energiaárak és a közel-keleti konfliktus miatt. Az olaj drágulása, az európai gazdaság problémái, valamint az import és a szállítási költségek növekedése újabb inflációs nyomást okozhat. A következő időszakban az infláció várhatóan ellenőrzés alatt marad, de a külső gazdasági és geopolitikai tényezők továbbra is kockázatot jelentenek. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását támogató állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavalyinak. Sara Pavkov, környezetvédelmi miniszter szerint a növekedés részben annak is köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A minisztérium eddig csak nem 3 millió euró támogatást ítélt meg, mintegy 600 elektromos jármű beszerzésére. Ugyanakkor a benyújtott kérelmeknek egyenlőre csupán körülbelül egy harmadát tudták elbírálni. A tárca további források biztosításán dolgozik, mivel a jelenlegi költségvetés nem fedezi a megnövekedett igényeket. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe, a hibrid autókat vásárlók 2 éve már nem részesülnek a program támogatásából. Regisztrálták az idei első nyugatnílusi lázas megbetegedéseket Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A két beteg Belgrád területéről származik, 75 és 82 évesek. Az eseteket augusztus 5-én erősítették meg. Mindkét páciensnél a betegség idegrendszert érintő formája alakult ki, ezért a fővárosi fertőző és trópusi betegségek klinikáján kezelik őket. A nyugat-nílusi láz szezonális vírusos betegség, amely főként nyáron és kora ősszel fordul elő, fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A szakemberek ajánlásai között szerepel a szúnyogriasztó használata a szabadban, világos színű hosszú ujjú és hosszú szárú ruha használata, a szabadban tartózkodás kerülése alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Szereljenek fel szúnyoghálót az ablakokra, ajtókra és az ágy köré. Csökkentsék a szúnyogok számát a lakásban, és lehetőség szerint tartózkodjanak légkondicionált helyiségben. Kerüljék a szúnyogokban gazdag területeket, például az erdőket és a mocsarakat. Trópusi vagy szubtrópusi országokba utazás esetén fokozottan tartsák be ezeket az óvintézkedéseket.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon is napos, meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli maximális hőmérséklet 20 fok körül várható, a nappali csúcshőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Néha úgy gondolunk az ajándékokra, mint valami különleges dologra, amihez alkalom kell, születésnap, névnap, évforduló, pedig talán saját magunkról sem kellene megfeledkeznünk a hétköznapokban. És itt most nem nagy dolgokra gondolunk, lehet egy kávé, egy szelet sütemény, néhány perc csend, egy séta, vagy akár az, hogy ma egyszerűen azt mondjuk, ezt most megengedem magamnak. Mai kérdésünk, mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát egy átlagos napon? Nézzük, önök miben lepik meg saját magukat. Anikó írt nekünk Kanizsáról, egy kávé, de nem otthon, néha munka után beülök valahova egyedül, kikapcsolom a telefonomat, és 20 percig egyszerűen csak kávézom. Nekem ez is a kis luxus. Judit is írt nekünk Zentáról, én hazafele néha veszek magamnak egy szál virágot, nem csokrot, csak egyetlen szálat. A férjem először mindig megkérdezte, kitől kaptam. Mondtam neki, attól a nőtől, aki megérdemli. Gábor is írt nekünk Török-Kanizsáról, egy órát a műhelyben barkácsolok, bügykölök valamit, és közben senki nem kér tőlem semmit, nekem ez többet ér bármilyen ajándéknál. Ildikó írta a következőt nekünk Adáról, én egy jó könyvvel ajándékozom meg magam, este azt mondom, ma nem mosogatok el azonnal, előbb olvasok 20 percet. A tányérok még soha nem szaladtak el. Mizsi is írt nekünk Oromhegyesről, nekem egy fagyi télen is, és igen, két gombóc, mert ha már magamat ajándékozom meg, ne legyek fukar. Kanizsáról írt nekünk Marika, egy séta a Tisza mellett, nem kerül semmibe, mégis mindig úgy térek haza, mintha kaptam volna valamit. Niki is írt nekünk Szabadkáról, nekem az a legnagyobb ajándék, amikor reggel nem ugram ki rögtön az ágyból, még 10 perc a takaró alatt kávéval, három gyerek mellett, ez már majdnem wellness. Zoli is írt nekünk Martonosról, én időnként veszek magamnak valami apróságot a horgászboltban, a feleségem szerint már annyi apróságom van, hogy lassan külön szoba kell nekik. És írt nekünk egy hallgató Horgosról, nevet nem ért mellé, egy jó zene az autóban kicsit hangosabban, mint kellene, hazafelé ez az én 10 perc, mire megérkezem, általában a rossz kedvem is elmúlik. Rózsi néni is írt nekünk Kispiacról, én már elmúltam 70, nekem az ajándék egy délutáni kávé a teraszon, és hogy nem érzem úgy, hogy mindig csinálnom kell valamit, ezt sokáig kellett tanulnom. Bea is írt nekünk Topolyáról, egy szelet csokoládé bár nálam, azaz egy szelet néha érdekes módon egy egész táblává fejlődik. Név nélkül érkezett a következő üzenet, nekem fél óra, amikor senkihez nem kell alkalmazkodnom, nem nagy dolog, de két munkahely és család mellett ritkán jut belőle.

0: 4 óra van.
1: Nagyon szép délután kívánok minden kedves hallgatónknak. Ha velünk indították a hétfőt, most felidézzünk néhány érdekes pillanatot a reggeli Tisza hangjából. Ha pedig csak most kapcsolódtak hozzánk, akkor is jó helyen járnak. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádió hullámhoztán. A mikrofonnál Andrea. Ma délután lesz egy kis önmagunkra figyelés, zene, történelem, cicák, egészség, utazás, divat, Tisza és néhány praktikus gondolat is. Induljunk! Reggel arról beszélgettünk, milyen gyakran várjuk az élet nagy pillanatait, a nyaralást, az ünnepeket, egy nagy sikert, egy különleges találkozást, pedig életünk nagy része nem ezekből áll, hanem egy kávéból, amit végre nyugodtan megiszunk, egy dalból, amitől jobb kedvünk lesz, egy váratlan üzenetből, egy nevetésből, egy kis csendből, ezért a mai gondolatunk délutánra is velünk marad. Ne várjunk mindig valami nagy dologra, hogy jól érezzük magunkat. Az élet legszebb részei sokszor egészen hétköznapi pillanatoknak álcázzák magukat, és ehhez kapcsolódik a mai nap kérdése is. Mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát egy átlagos napon? Egy kávé, egy séta, egy fagylalt, 10 perc csend, egy kedvenc dal, vagy egyszerűen fél óra, amikor végre senki nem kér öntől semmit? Gondolkodjanak rajta, és ne felejtsék el, néha saját magunknak is adhatunk valami jót. Augusztus 10-én sok szeretettel köszöntöttük a lőrinceket. A lőrinc latin eredetű férfi név, a Laurentius névből származik, és ehhez a naphoz egy érdekes hagyomány is kapcsolódik. Biztosan sokan hallották már a mondást, lőrinc belepisil a dinnyébe. Ezzel régen arra utaltak, hogy a nyár előre haladtával a görög dinnye állaga megváltozhat.

0: kásásabbá válhat, csak hogy van egy kis csavar. A dinnyés mondást több mint néphagyomány nem is az augusztus 10-i, hanem egy későbbi, szeptemberi lőrinc naphoz kötötte, úgyhogy a mai lőrinceket felmentjük minden dinnye elleni vádpont alól. Nagyon boldog névnapot kívánunk! 1979, öt zenész, és megszületik egy olyan magyar rockzenekar, amelynek története évtizedeken ível át. A Karthágó a zenekart Szigeti Ferenc alapította, jellegzetes hangzásukhoz pedig a keményebb rock mellett a dallamosság és a több szólamú vokális hozzátartozott. Első nagy lemezük 1981-ben jelent meg, és hatalmas sikert aratott. De van egy dal, amely külön fejezetet érdemel. A Requiem a dal egy tragikus koncertélmény hatására született, majd a Karthágó egyik legismertebb szerzeményévé vált. 1983-ban a zenekar ezzel a dallal megnyerte a Villahing Nemzeti Fesztivál nagydíját Ausztriában. A Karthágó történetének egyik legszebb része pedig talán nem is az egyetlen sláger, hanem az összetartozás. Évtizedek, koncertek, sikerek, szünet és újrakezdés után a klasszikus ötös története a magyar rock egyik különleges fejezete lett. 1878. augusztus 10-én Kulán megszületett Izidor Bájit zeneszerző, zenepedagógus és zenei író. Nevét ma is őrzi Újvidék zenei élete. 1909-ben zeneiskolát alapított Újvidéken, és ma is működik a nevét viselő zeneiskola, de 1878. augusztus 10-en Szerbia történetében is jelentős dátum. A berlini kongresszust követően ezen a napon jelentette be Milan Obrenović fejedelem Szerbia függetlenségét. És ugorjunk még egy nagyot. 1793. augusztus 10-én megnyitották a nagy közönség előtt a párizsi Louvre múzeumát. Egyetlen dátum, Kula, Szerbia, Párizs, három egészen különböző történet, ezért izgalmas néha visszafelé lapozni a naptárban. A kartondoboz például zárt, védett helyet kínál, ahol a macska biztonságban érezheti magát. A papír zörgésen játékra ösztönözhet, a különböző illatok pedig szintén érdekesek lehetnek számára, és persze van a macskák különleges képessége. Ha leteszünk egy fontos dokumentumot az asztalra, pontosan arra kell ráfeküdni, lehetőleg akkor, amikor szükségünk lenne rá. Ha viszont a cica rendszeresen meg is eszi a papírt, vagy más nem tápláléknak való anyagot, azt már érdemes állatorvossal megbeszélni. Ha fogyni szeretnénk, gyakran rögtön kemény edzésre gondolunk, pedig van egy mozgásforma, amelyet hajlamosak vagyunk alábecsülni, a gyaloglás. A rendszeres tempóséta növeli az energiafelhasználást és megfelelő táplálkozással együtt hozzájárulhat a testsúly csökkentéséhez, és nem létezik olyan szabály, hogy kizárólag a napi 10 000 lépés számít. Ha valaki eddig kevesebbet mozgott, már az is jó kezdet lehet, ha fokozatosan többet gyalogol. 10 perc ebéd után egy megálló gyalog, az autó egy kicsit távolabb, egy esti séta, ezek az apróságok összeadódnak. Nem mindig az a legjobb mozgás, amelyik a legkeményebb, hanem az, amelyiket hosszú távon is rendszeresen végezzük. És ha már egészség, egy gyors receptet is hoztunk, egy érett banán, bogyós gyümölcs, natur, görög joghurt, zappehely, egy kevés csiamag, tej vagy cukrozatlan növényi ital, és a pandacsavar, egy csipet fahéj és kevés reszelt citromhéj. Mindent összeturmixolunk, és néhány perc alatt elkészül egy krémes, tartalmas reggeli ital. Praktikus trükk, a túlérett banánt karikázzuk fel, és fagyasszuk le. Turmixba téve nem csak felhasználhatjuk azt, amit egyébként talán kidobnánk, hanem kellemesen hideg és krémes lesz tőle az ital. Az alacsony tisza néha egészen különleges dolgokat mutat meg. Szolnoknál például alacsony vízállás idején régi fahidak cölöpjei bukkannak elő a mederből. Egy részük története több száz évre nyúlik vissza, és ugyanott egy több 10 méter hosszú régi hajóroncs is egyre jobban láthatóvá vált alacsony víznél. különleges látvány, de van ennek egy szomorú oldala is. A hosszú ideig víz alatt fennmaradó fa, amikor levegőre kerül és kiszárad, gyorsabban károsodhat. Ezért, amit mi érdekes történelmi felfedezésként látunk a szakemberek számára, akár figyelmeztetés is lehet. És ha valaki a folyóparton régészeti tárgynak tűnő leletet talál, ne vigye haza. Fotózza le, jegyezze meg a helyét, és jelezze szakembereknek, vagy az illetékes múzeumnak, mert amikor visszahúzódik a Tisza, néha nem csak a meder, hanem a történelem is előbukkan. Mai utazásunkon Zalában Nagykanizsára indultunk. Ha csak egy napunk van, kezdjük az Erzsébet téren, nézzük meg a történelmi városközpontot és a különleges nevű Vasemberházat. Aztán idézzük fel az egykori kanizsai vár történetét. Ha pedig egy kis természetre vágyunk, irány a Csónakázótó környéke, és van itt egy különleges kilátó is, amelynek szerkezetéhez egy korábbi olajfúró tornyot használtak fel. Ha pedig megéheztünk, Zalában érdemes megkóstolni a dödölét is, burgonya, liszt, pirított hagyma, tejföl. Egyszerű, hagyományos és nagyon magyar. Nagykanizsa talán nem az a város, amelyik hangosan követeli magának a turisták figyelmét, éppen ezért lehet kellemes meglepetés. Néha nem messzebbre kell utaznunk, csak meg kell állnunk ott, ahol korábban mindig tovább mentünk. Egy ruha, három teljesen különböző megjelenés. Egy egyszerű nyári ruhát sportcipővel és vászontáskával lazán viselhetünk. Elegáns szandállal, kisebb táskával és ékszerrel már esti összeállítás lehet. Egy nyitott, könnyű ingel pedig egészen más városi karaktert kap. A mai divat feladat tehát, vegyünk elő este egy olyan ruhadarabot, amit mindig ugyanúgy hordunk, és találjunk ki hozzá három új összeállítást. Lehet, hogy rájövünk, a következő új ruhánk már ott lóg a szekrényben, csak eddig nem néztünk rá más szemmel. Egy nyári vihar néhány perc alatt is komoly károkat okozhat. Jégeső, erőszél, villámlás, beázás. Ha megtörténik a baj, először mindig a biztonságunkra figyeljünk. Ezután, ha veszély nélkül megtehetjük, fényképezzük és videózzuk le a károkat. Ha szükséges, tegyünk észszerű lépéseket a további károsodás megelőzésére, de lehetőség szerint előtte dokumentáljuk az eredeti állapotot. A sérült tárgyakat pedig ne dobjuk ki automatikusan, amíg nem tisztáztuk, mire lesz szükség a kárrendezéshez. És ne feledjük, nem minden lakásbiztosítás egyforma. Mindig a saját szerződésünk feltételeiből derül ki pontosan, milyen eseményekre és milyen feltételekkel terjed ki a fedezet. A vihart nem tudjuk megállítani, de felkészültebbek lehetünk arra, ami utána következik. És lassan mai délutáni utazásunk végére érünk. Jártunk Nagykanizsán, belenéztünk a Tisza medrébe, hallgattunk Kárthágót, megfejtettük, miért szeretik a cicák a papírt, sétáltunk egy kicsit az egészségünkért, turmixoltunk, belenéztünk a ruhás szekrénybe, és felkészültünk még egy nyári viharra is, de a nap végére vigyük magunkkal azt a kérdést, amellyel ma reggel elindultunk. Mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát egy átlagos napon? Talán ma még belefér egy séta, egy kávé, egy kedvenc dal, egy beszélgetés. 10 perc csend, nem kell különleges alkalom ahhoz, hogy egy kicsit jól bánjunk saját magunkkal. A hétköznapok apró örömei nem az élet szünetei, ezekből áll maga az élet. Köszönöm, hogy velem tartottak, ez volt a Tisza hangja délutáni magazinja a Panda Rádió hullámhosszán. Legyen szép, nyugodt délutánjuk, vigyázzanak magukra és egymásra, és természetesen maradjanak továbbra is a Panda Rádióval.
1: Halló, szia, én vagyok az.
2: Te vagy az. Akkor én ez vagyok?
1: Nem, nem, te az vagy.
2: Te az előbb azt mondtad, hogy te vagy az.
1: Igen, ha én vagyok az. Na, te a Feri vagy?
2: Ja, persze, én a Feri vagyok. Na most te ugye az Ortutainé Pullár Péter vagy.
1: I-vel vagy Y-nal?
2: TH-val.
1: Nem, nem, mert én a Tibi vagyok. Nem ismered meg a hangomatot?
2: Hát, ha mutatsz róla egy arcképet, akkor megismered. Na, meséljél, mi újság van?
1: Képzeld el.
2: Na, várjál. Elképzeltem.
1: Rajta. Vettem egy telefont. Megint.
2: Igen? És milyen?
1: Kék.
2: De úgy értem, hogy okos telefon?
1: Nem, mert hiába dobom el a botot, nem hozza vissza. Na, meséljél, hogy telt a karácsony?
2: A fiaméknál voltunk.
1: Hol laknak?
2: Szomszéd szobában.
1: Akkor nem kellett sokat utazni.
2: Hát mert rossz irányba indultunk el. De szerencsére még elértük az utolsó hajót visszafelé.
1: Képzeld el fele, hogy én meg mit kaptam karácsonyra?
2: Na, mit?
1: Nem figyelsz. Most mondom, hogy mit kaptam karácsonyra.
2: De mit?
1: Hát nagyon hülye vagy. Már harmadszor mondom, hogy mit kaptam karácsonyra. Na, gyűjtöm a szolmizációs hangokat ma. Már csak ez hiányzott. Na, azt kaptam. Te mit kaptál?
2: Nem, én nem kaptam, mert én nem gyűjtöm. Ellenben a feleségemtől kaptam egy utolsó esélyt.
1: Mire?
2: Karácsonyra.
1: Megtaláltam az egyetlen embert, aki hülyébb, mint én. Hát... Úgy értem, hogy mire kaptál utolsó esélyt, na?
2: Ja, azt mondta, hogy ha nem szokok le az italról, akkor elválik. Ha,
1: és leszoksz?
2: Ha majd elválik.
1: Képzeljed el fele, hogy én meg vettem egy új telefont.
2: De ezt már mondtad.
1: Na, tudom, de azóta.
2: Azóta, hogy beszélgettünk?
1: Igen, ma másik lemerült.
2: Mi, búvár?
1: Nem, ilyen droidos, androidos vagy micsoda.
2: Az milyen?
1: Ha például tud olyat, hogy leteszed a szekrényre, és ott maradna.
2: Nekem is kell egy ilyen. Te, mi volt nálatok a menü karácsonykor?
1: Menü? Hát ilyen dokumentumok megnyitása, képernyőbeállítás, Bluetooth.
2: Mi a Vikkatica étteremből hozattunk Norbi burger tornadressinggel.
1: Feleséged mit kapott ajándékba?
2: Görkorcsaját.
1: Miért?
2: Mert elnéztem a dobozt. Ikonakám is elég boldogtalan volt a krumpli nyomó miatt. De aztán cseréltek, így mindenki boldog lett a végén.
1: Én is mindig elfelejtem, hogy melyik dobozba mit csomagoltam, úgyhogy idén ráírtam a dobozokra a keresztnevű kezdőbetűjét. Na.
2: Jó, de a feleséged Klári, a lányod Kati, a vejed meg Karcsi.
1: Akkor az lehetett a baj. Ja.
2: Képzeld el, mi meg vidéken szilveszterezünk.
1: De hát ez is vidék.
2: Tudom, de így szoktam mondani, úgy tűnjön, mint hogyha elutaznánk.
1: Okos.
2: Furmányos dolog, na.
1: Te figyelj már, és tűzi játék lesz.
2: Igen, mert most a kínaiban vettem gázpalackot a tűzhelyhez. Na.
1: Én meg, képzeld el, a Szaténbolt melletti kis utcában összefutottam a Tannenbaum Misivel. Te olyan hülyeséget mesélt, hogy el se tudom mondani.
2: Na, mit mesélt?
1: Ha mondom, el se tudom mondani. Hát.
2: És ki az a Tannenbaum Misi?
1: Ha, együtt gyerekeskedtünk.
2: Igen? Mikor?
1: Oké, 2 éve. Na, figyú, le kell tennem, mert várnak a pártházban.
2: Hát már nincs is pártház.
1: Ja, akkor hadd várjanak mondani. Na, szia!
2: Szia, üdvözlöm a Tomit!
1: Tomit?
2: A Sittes Tomit.
1: Na, 2 éve meghalt.
2: Ja, akkor elnézést, téves.
1: Semmi baj.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
2: Ez volt a reklám.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Videópályázatot hirdetett Karta 21 mozgalom csodálatos Kárpát-medence címmel. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők saját szemszögükből mutassák meg a régió különleges helyszíneit, élményeit és azokat az emberi történeteket, amelyek összegötik az itt élő közösségeket. A szervezők szerint a Kárpát-medence szépségét nem csak a természeti értékek és a történelmi örökség adják, hanem az emberek közötti találkozások és kapcsolatok is. A pályázók egy rövid, legfeljebb másfél-két perces videóban mesélhetnek arról, mi ragadta meg őket egy nyári utazás, kirándulás vagy séta során. A téma szabadon választható, így egy táj, egy épület, egy gasztronómiai élmény, vagy akár egy különleges találkozás is megjelenhet a felvételeken. A pályázat fődíja egy vadonatúj iPad. A videókat 2026. szeptember 7-én éjfélig várják a szervezők. A Karta 21 mozgalom arra bíztat mindenkit, hogy örökítse meg és ossza meg azt a pillanatot, amely számára a Kárpát-medence sokszínűségét és különlegességét jelenti. Különleges kerékpáros vállalkozásba kezd a 19 éves szegedi egyetemista Benko Botond, aki egészen Portugáliáig, a Sziklafokig teker. Az út célja azonban nem csupán a több ezer kilométeres táv teljesítése, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a demenciával élők és családjainak nehézségeire. Botond történelem magyar szakos tanhallgató. Saját elmondása szerint korábban nem kereste azokat a kihívásokat, amelyek során ki kell lépnie a komfortzónájából. Most azonban egy olyan ügy mellé állt, amely számára túlmutat a személyes teljesítményen. A 60 év feletti korosztály mintegy 7%-a él demenciával, ami számos magyar család mindennapjait befolyásolja. Az út során a feledhetetlen alapítvány javára gyűjtenek, hogy az érintettek és hozzátartozóik több támogatást és segítséget kaphassanak. A kezdeményezés mellé állt a Kertépítés Szeged is, amely Botond úti költségeinek szponzorálását vállalta. A szervezők szerint minden segítség számít, hiszen sok kisebb támogatás együtt komoly változást hozhat. Aki szeretné támogatni a kezdeményezést, közvetlenül a feledhetetlen alapítvány munkájához járulhat hozzá adományával. Újra életet szeretnének lehelni a kiszombori Rónai kastélyba a helyi civilek. A település 1859-ben épült. Műemléki védettségű kastélya hosszú évek óta rossz állapotban van, ám két helyi civil szervezet nem mondott le arról, hogy az épület ismét a település egyik legfontosabb értéke legyen. A Kis Mária Hortenzia honismereti kör és az Összefogás a kiszombori Rónai kastélyért egyesület kötősen dolgozik a kastély tornyának és környezetének rendbetételén. A munkálatokhoz 2024 őszén kapták meg az önkormányzat.

felhagyását. A kezdeményezést pedig sok helyi vállalkozás is segíti. A szükséges anyagok egy részét adományokból biztosítják, az önkormányzat pedig szintén támogatást ígért. A civilek célja, hogy hosszabb távon a kastély tornya a látogatók előtt is megnyílhasson. Ehhez azonban többek között fel kell újítani a földszintről az emeletre vezető csigalépcsőt és a torony tetejéhez vezető fallépcsőt is, amelyek jelenleg balesetveszélyesek. A kastély barátai korábban egy közös akcióval is felhívták a figyelmet az épület sorsára, amikor mintegy 25 helybeli fogta körbe az épületet. A civil összefogás célja, hogy a Rónai kastély ne csupán egy értékes műemlék maradjon, hanem ismét szerves része legyen Kiszombor életének. Augusztus 31-ig lehet nevezni az Év Kertje 2026 versenyre, amely idén is három kategóriában várja a jelentkezőket. Díszkertek, teraszok és erkélyek, valamint veteményesek indulhatnak a megmérettetésen. A pályázóknak kertjükről készült fényképeket kell feltölteniük, és néhány mondatban be kell mutatniuk azt, hogy miért különleges számukra az adott hely. A kategória győztesekről szakmai zsűri dönt, amelyben tájépítészek, kertészmérnökök és a kertkultúra ismert szakemberei kapnak helyet. A verseny egyik fődíja egy Luba 3 AVD 1500 robotfűnyíró, de több 100 000 forint értékű vásárlási utalvány és kertészeti ajándékcsomag is gazdára talál. Külön közönségdíjat is kiosztanak, amelynek nyertese 100 000 forintos vásárlási utalványt és egy 60 000 forint értékű talajjavító csomagot kap. A szervezők szerint nem feltétlenül a tökéletes, magazinba illő kerteket keresik, hanem azokat a személyes tereket, amelyekben megmutatkozik a tulajdonos gondoskodása és kreativitása. A verseny mottója is ezt hangsúlyozza. Ez nem csak kert, ez te vagy. Nevezni augusztus 31-ig lehet az Év Kertje 2026 versenyre. Sportturnust hirdetett a Gokart Park Szeged és a Vitál Ifjúsági Sport Egyesület az idei nyára. Az augusztus 24 és 28 között megrendezett gokart táborra még lehet jelentkezni, így azok is pályára állhatnak, akik a korábbi turnusokról lemaradtak. A táborban a gyermekek nem csak gokartozhatnak, hanem játékos és gyakorlati formában a versenyzés alapjaival is megismerkedhetnek. A program része a zászlójelzések, a versenyszabályok, a közlekedési alapismeretek és a biztonságos pályahasználat elsajátítása. A résztvevők sprint és slalom feladatok, valamint időmérős futamokon is kipróbálhatják magukat. A hét során a cél nem csak gyorsulás, hanem az is, hogy a gyerekek egyre magabiztosabban és tudatosabban vezessenek. A tábor közösségi élményt is kínál, hiszen a résztvevők együtt gyakorolnak, versenyeznek és játékos feladatokban vesznek részt. Az augusztus végi turnusra még vannak szabad helyek. Érdemes mielőbb jelentkezni ezekre. Jelentkezni, további információt kérni a gokartparkszegedkukac@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 381 82 82-es telefonszámon lehet. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották itt a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

ljudskoj pučini. Taj odlazak gusaka uvek me starijim učini.

0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ma kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja Tanyugnak elmondta, két számjegyű, vagyis legalább 10%-os minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyenlőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorović szerint kétszámjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. Sinisa Mali pénzügyminiszter augusztus első napjaiban közölte, hogy Szerbiában jelenleg a minimálbér 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Ez első alkalommal fedezi teljes egészében a minimális fogyasztói kosár értékét, tette hozzá a politikus. Szerbiában júliusban 1,9%-ra csökkent az infláció. Ez júniushoz képest 0,8%-os mérséklődést jelent. Bojan Stanić, a Szerbiai Gazdasági Kamara szakértője szerint a következő időszakban az infláció várhatóan a Szerbiai Nemzeti Bank célértékén belül marad. A lassulásban jelentős szerepet játszott a mezőgazdasági termékek, elsősorban a gyümölcs és a zöldség árának csökkenése, amelyek egy év alatt átlagosan 7-8%-kal lettek olcsóbbak. Kedvező jel az is, hogy a reálbérek mintegy 6%-kal emelkedtek, így a lakosság vásárló ereje javul. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az inflációs veszély még nem múlt el, különösen az energiaárak és a közel-keleti konfliktus miatt. Az olaj drágulása, az európai gazdaság problémái, valamint az import és a szállítási költségek növekedése újabb inflációs nyomást okozhat. A következő időszakban az infláció várhatóan ellenőrzés alatt marad, de a külső gazdasági és geopolitikai tényezők továbbra is kockázatot jelentenek. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását támogató állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavainak. Sara Pavkov, környezetvédelmi miniszter szerint a növekedés részben annak is köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A minisztérium eddig csak nem 3 millió euró

0: támogatást ítélt meg, mintegy 600 elektromos jármű beszerzésére. Ugyanakkor a benyújtott kérelmeknek egyenlőre csupán körülbelül egyharmadát tudták elbírálni. A tárca további források biztosításán dolgozik, mivel a jelenlegi költségvetés nem fedezi a megnövekedett igényeket. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe, a hibrid autókat vásárlók 2 éve már nem részesülnek a program támogatásából. Regisztrálták az idei első nyugatnílusi lázas megbetegedéseket Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A 2 beteg Belgrád területéről származik, 75 és 82 évesek. Az eseteket augusztus 5-én erősítették meg. Mindkét páciensnél a betegség idegrendszert érintő formája alakult ki, ezért a fővárosi fertőző és trópusi betegségek klinikáján kezelik őket. A nyugat-nílusi láz szezonális vírusos betegség, amely főként nyáron és kora ősszel fordul elő, fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A szakemberek ajánlásai között szerepel a szúnyogriasztó használata a szabadban, világos színű hosszú ujjú és hosszú szárú ruha használata, a szabadban tartózkodás kerülése alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Szereljenek fel szúnyoghálót az ablakokra, ajtókra és az ágy köré. Csökkentsék a szúnyogok számát a lakásban, és lehetőség szerint tartózkodjanak légkondicionált helyiségben. Kerüljék a szúnyogokban gazdag területeket, például az erdőket és a mocsarakat. Trópusi vagy szubtrópusi országokba utazás esetén fokozottan tartsák be ezeket az óvintézkedéseket.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon is napos, meleg idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli maximális hőmérséklet 20 fok körül várható, a nappali csúcshőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Már csak két nap, szerdán részleges napfogyatkozás. Érdemes beírni a naptárba, augusztus 12-én szerdán este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig körülbelül 19 óra 51 perckor éri el. A nap korongjának valamivel több mint 43%-a takaródik el. Fontos, a napot hagyományos napszemüvegben keresztül nem szabad nézni, csak szabványos napfogyatkozást néző szemüveget használjunk. Ha az időjárás is velünk lesz, szerda este érdemes lesz az ég felé fordítani a figyelmünket. Sporton telt a szombat Magyar Kanizsán. Mozgalmas hétvégén vagyunk túl, szombaton a 44. Futó és Úszó Fesztivál népesítette be Magyar Kanizsát és a Tiszapartot. Úszók, futók, gyermekek és felnőttek álltak rajthoz, miközben a parton a szurkolóké volt a főszerep. A rendezvény ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsán a sport nem csak verseny, hanem valódi közösségi élmény is. A vízben is folytatódott a sportos hétvége. Nem ért véget szombaton a sport Magyar Kanizsán. Vasárnap a kajakosok vették birtokba a Tiszát, ahol regattát rendeztek. A versenyzők több korosztályban és különböző távokon mérték össze tudásukat, így a hétvége valódi vízi és szárazföldi sportünnepé vált. A kajakregatta nem csak a versenyzőkről szólt, a Tiszaparton összegyűlt nézők és családtagok is szurkoltak a résztvevőknek, miközben a folyó ismét megmutatta, hogy Magyar Kanizsa egyik legnagyobb természeti és sportértéke is egyben. Így a hétvége mérlege igazán mozgalmas lett. Szombaton futók és úszók, vasárnap pedig kajakosok töltötték meg élettel a Tiszapartot. Véget ért a Malom Fesztivál. Oromon szombaton lezárult az idei Malom Fesztivál is. Három napon keresztül zene, művészet, alkotás és közösségi programok töltötték meg élettel a fesztivál helyszínét. A nyári programszezon azonban ezzel még messze nem ért véget. Augusztus második felében is számos rendezvény vár bennünket a térségben. Vasárnap véget ért az egyhetes nemzetközi Roadpol sebesség ellenőrzési akció, de a nyári csúcsforgalom továbbra is tart. A hétvégék mellett hétfőn is sokan térnek haza nyaralásból, vagy indulnak hosszabb útra. A nagy meleg, a sűrű forgalom, valamint a motorosok és a kerékpárosok nagy száma fokozott figyelmet igényel. És maradjon velünk a múlt heti rendőrségi figyelmeztetés. A megengedett sebesség nem feltétlenül biztonságos sebesség. Az útviszonyokhoz igazítsuk a tempót, és hosszabb utazáskor rendszeresen tartunk pihenőt. Érdekes változást láthatnak most Budapest esti látogatói. A rendkívüli hőség és az energiaellátás terhelése miatt több ikonikus épület és látványosság díszkivilágítását lekapcsolták, vagy korlátozták. A változásnak természetvédelmi hozadéka is lehet, a kevesebb mesterséges fény kedvez bizonyos rovarfajoknak, amelyeket megzavarhat az erős éjszakai világítás. Világhír, tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A természet ereje került a figyelem középpontjába Kínában. A Dolphin tájfun, az ország idei legerősebb trópusi ciklonja, elérte a keleti partvidéket. A hatóságok több mint 1 millió embert evakuáltak, és áradások veszélyére is figyelmeztettek. Panda ajánló, már a következő hétvégére készülünk, és van egy igazán szép helyi kulturális programunk is. Hímzés 100 év tükrében címmel nyílik kiállítás augusztus 15-én szombaton a Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban. A tárlat vidékünk hímzés kultúrájának régió állapotban megőrzött darabjait mutatja majd be. A kiállítás különlegessége, hogy a szervezők a helyi lakosság segítségével gyűjtik össze a bemutatandó hímzéseket. A tárgyakat augusztus 10-e és 12-e között, vagyis mától szerdáig lehet eljuttatni a képtárba. Régi blúz, terítő, függöny vagy más hímzett emlék is bekerülhet a kiállításba. Egy tárlat, amelyhez ezúttal maga a közösség is hozzáadhat egy darabot a múltjából.
Ezen a napon, augusztus 10-én 1793-ban nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a párizsi Louvre, az egykori királyi palota, ma a világ egyik legismertebb múzeuma, ahol olyan műalkotások találhatók, mint Leonardo da Vinci Mona Lisája. A mai jó hírt a Magyar Kanizsai kiállítás adja. Egy nagymamától örökölt terítő vagy egy régi kézzel hímzett blúz talán évek óta egy szekrényben pihen, most viszont egy egész közösség történetének részévé válhat, néha egy tárgy nem egyszerűen régi, hanem emléket őriz. A szerdai napfogyatkozás megfigyeléséhez ne használjanak napszemüveget, kormozott üveget, fényképezőgépet vagy távcsövet megfelelő napszűrő nélkül. A biztonságos megfigyeléshez erre a célra készült napfogyatkozást néző szemüveg szükséges. És mit mondott a Hold a napnak? Szerdán egy kicsit beugrom eléd. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít. Szerdán az eget figyeljük, Magyar Kanizsán pedig már készülünk a következő kulturális programokra. Pandoradar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
2: Ez volt a reklám.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Néha úgy gondolunk az ajándékokra, mint valami különleges dologra, amihez alkalom kell, születésnap, névnap, évforduló, pedig talán saját magunkról sem kellene megfeledkeznünk a hétköznapokban. És itt most nem nagy dolgokra gondolunk, lehet egy kávé, egy szelet sütemény, néhány perc csend, egy séta, vagy akár az, hogy ma egyszerűen azt mondjuk, ezt most megengedem magamnak. Mai kérdésünk, mi az az apró dolog, amivel a legszívesebben megajándékozza saját magát egy átlagos napon? Nézzük, önök miben lepik meg saját magukat. Anikó írt nekünk Kanizsáról, egy kávé, de nem otthon, néha munka után beülök valahova egyedül, kikapcsolom a telefonomat, és 20 percig egyszerűen csak kávézom. Nekem ez is a kis luxus. Judit is írt nekünk Zentáról. Én hazafele néha veszek magamnak egy szál virágot, nem csokrot, csak egyetlen szálat. A férjem először mindig megkérdezte, kitől kaptam. Mondtam neki, attól a nőtől, aki megérdemli. Gábor is írt nekünk Török-Kanizsáról, egy órát a műhelyben barkácsolok, bütykölök valamit, és közben senki nem kér tőlem semmit, nekem ez többet ér bármilyen ajándéknál. Ildikó írta a következőt nekünk Adáról, én egy jó könyvvel ajándékozom meg magam, este azt mondom, ma nem mosogatok el azonnal, előbb olvasok 20 percet. A tányérok még soha nem szaladtak el. Mizsi is írt nekünk Oromhegyesről, nekem egy fagyi télen is, és igen, két gombóc, mert ha már magamat ajándékozom meg, ne legyek fukar. Kanizsáról írt nekünk Marika, egy séta a Tisza mellett, nem kerül semmibe, mégis mindig úgy térek haza, mintha kaptam volna valamit. Niki is írt nekünk Szabadkáról, nekem az a legnagyobb ajándék, amikor reggel nem ugram ki rögtön az ágyból, még 10 perc a takaró alatt kávéval, három gyerek mellett, ez már majdnem wellness. Zoli is írt nekünk Martonosról, én időnként veszek magamnak valami apróságot a horgászboltban, a feleségem szerint már annyi apróságom van, hogy lassan külön szoba kell nekik. És írt nekünk egy hallgató Horgosról, nevet nem ért mellé, egy jó zene az autóban kicsit hangosabban, mint kellene, hazafelé ez az én 10 perc, mire megérkezem, általában a rossz kedvem is elmúlik. Rózsi néni is írt nekünk Kispiacról, én már elmúltam 70, nekem az ajándék egy délutáni kávé a teraszon, és hogy nem érzem úgy, hogy mindig csinálnom kell valamit, ezt sokáig kellett tanulnom. Bea is írt nekünk Topolyáról, egy szelet csokoládé bár nálam, azaz egy szelet néha érdekes módon egy egész táblává fejlődik. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Nekem fél óra, amikor senkihez nem kell alkalmazkodnom, nem nagy dolog, de két munkahely és család mellett ritkán jut belőle. Ilyenkor csak leülök, és azt csinálom, amihez éppen kedvem van. Bálint is ért nekünk Mohorról, friss péksütemény reggel. Nem minden nap, de néha kerülök egyet munkába menet, csak azért, hogy szeretem az illatot és azt az 5 percet, amikor még előttem van az egész nap. Ágnes is írt nekünk Péter révéről. Én egy telefonhívással ajándékozom meg magam, felhívom a testvéremet, aki messze él. Néha csak 10 percet beszélünk, de utána mindig jobb kedvem van. Köszönjük az üzeneteket, és milyen érdekes, alig esett szó drága dolgokról. Kávé, egy szál virág, egy kis csokoládé, zene az autóban, 20 perc egy könyvvel, egy séta, vagy egyszerűen egy kis idő, amikor nem kell rohanni sehova. Talán éppen ez a mai válaszok legszebb üzenete. Önmagunk megajándékozásához nem feltétlenül pénz kell, néha csak engedélyt kell adnunk magunknak egy kis örömre. És ha ma még nem tette meg, legyen ez a mi kis rádiós kihívásunk. Ajándékozzon meg magát valamivel, akár csak 10 perc nyugalommal. Mi pedig gondoskodunk hozzá a zenéről. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

Panda Radio Kanjiža.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

Pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.